Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Írnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Kérem, 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mi?

Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De lehet egy Tóth Árpád, vagy tehát egy valami olyan, és a kiszeltűnnétől.
2: Most éppen valahol külföldön fotózkodott egy repülőtéren. Szóval ott szerintem onnan nem biztos, hogy meg tudnád csinálni.
1: Nyaral. Tudom, mert kaptam TikTok videót.
2: Ja, te is mindenki tudja, hogy kiszeltünk, de nyaral. Ti is tudjátok, hallgatok?
1: Nem, azért tudom, mert addig küldött videót, hogy bejelentkezett, becsekkolt Dubrovnikból talán.
2: Jó. Egyedül van, vagy vitte Donatellácskát?
1: Hát a videón egyedül van, úgyhogy nem tudom. Várj, mindjárt rákeresek egyébként.
2: Ha jó volna tudni, hogy kiszeltünk a nyaralásáról.
1: Bejátszom hangosan itt a telefonon keresztül.
2: Meg tudod csinálni?
1: Hát biztos, hogy meg tudom csinálni, a kérdés, hogy a hallgatók akarják.
2: De kérem szépen, ez újságírás, drága hallgatók. Tehát, hogy ennyire rajta vagyunk a sztárvilág vénáján.
1: Önye visszakeresem. De vannak neki egyébként rendszeresen ilyen nyaralós videói. Ma ismét lecsúsztam a csúszdán, például.
2: Yes!
1: Dubajban medence partin vagyunk. Tehát azért, hogy...
2: Hol érdekel engem politika, vagy bármi, hogyha ilyen van?
1: Ugye, hogyha a kiszeltünde nyaralásáról tudunk beszélgetni, akkor az egyből izgalmas. Egyébként azért a Tünci a maga módján egy ilyen bájos jelenség. Szóval most, ha választanod kéne őszintén, hogy a Tüncivel vagy összezárva egy napra, vagy a Hobóval.
2: Hát egyértelmű kiszeltünde.
1: Ugye?
2: Nem ránézni tudok, de kommunikálni egy napig.
1: Azért, szóval a Tünci tényleg kedves. Igen, most megpróbáljuk akkor. Ezzel ajánlhatnánk majd a műsor végén a Tominak a műsorát, jó? A Bojnos Morgan végén a Tomi műsorát.
3: Sziasztok! Sok puszit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Polestar Martini koktélt iszom, kedves egészségetekre.
2: Ezt olvassa?
1: Hát nem, csak ő így beszél. Dubrovnikból. Ő nem Dubrovnikban van, hanem Dubrovnikban.
2: Ott iszogatja a koktélt, látom. Valaki kamerázza, tehát nem egyedül van. Tehát itt már lehetne újságírni, hogy kivel nyaral kiszeltünde.
1: Hát szerintem a Donatellával.
2: Gondolod?
1: Én úgy érzem, igen, hogy ő videózza anyukát. De
2: Donatella kikér egy stracciatellát, kiszeltünde meg közben iszogatja a Pornstar koktélját. Ez történik most ott.
1: Jó, Pornstar Martini. Na, hát ugye,
2: kiszeltünde mihez ért?
1: Szerepléshez.
2: Ennyi?
1: Figyelj, a Donatella pózol szerintem ugyanonnan, mármint hogy Horvátországban, tehát gyanítom, hogy ott van.
2: Egy nagyon-nagyon szép lány, de miért kell így pózolni, hogy ilyen, mint akit megijesztettek, de közben ezt nem is értem. Ez olyan, mint egy banki azonosítás, tehát hogy fordítsd balra a fejed, fordítsd jobbra, szád meg van, füled nem látszik, jó, csodálkozz, hal szemek, aranyosan nézni egy kis mosoly a végére, kim van a poszt.
1: Na most konkrétan leírtad a TikTokozó lányok posztjainak nagyjából 85%-át.
2: Szerinted ezzel átmennék egy banki azonosításon? Tehát, hogyha odaraknám, mert pont most küzdöttem vele, hogy azonosítsam be magam, és így mondták, hogy tegyem a fejemet a kamerához, fordítsam balra, fordítsam jobbra. Nagyon hülyének néztek a mávon, de azért én megcsináltam, de kicsit olyan volt, mint hogy a TikTok videót forgattam volna.
1: Na, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a baknál hülyének néznek, de ha csinálsz egy ilyen TikTok videót, mondjuk akkor is hülyének néznek, mert a jó csajok szoktak ilyeneket csinálni. De figyelj, el kell ismerni, hogy a Donatella egyébként konkrétan állom szép.
2: Nagyon szép, és egyébként rohadtul tehetséges is. Nyilván mindent ki lehet játszani. Tehát, hogy mindenre lehet olyan trükköt megkerülő utat találni, amivel meg lehet fúrni a dolgot. De hajnal a kislányom 3 éves, van személyi igazolványa. Most néztük a tieden is, ezen már mindenféle ilyen vízjelek, meg nem tudom én mik vannak, így forgasd, úgy forgasd, amúgy forgasd. Ha kéne egy ilyen ahhoz, hogy létrehoz egy ilyen oldalt. Ráadásul egyébként a szemét meg a bántalmazó kommenteknél le is lehetne téged nyomozni. Hogyha kéne egy ilyen, akkor ezzel nem lehetne azt elérni, hogy a személyigazolványból látják, hogy nem múlt 13 éves, ergo nem hozhatja létre a fiókot.
4: Egyébként most pont eszembe is jutott ezzel kapcsolatban, hogy ugye több országban is behozták ezt, hogy nem használhatják a 16 éven aluliak például ugye a Messenger, TikTokot, meg ezeket a közösségi oldalakat, és ugye mindig az a kérdés, hogy de hát ezt hogy ellenőrzik, és most ahogy így mondta, ugye a személyigazolványt meg mindent, én azon gondolkoztam, hogy meg kéne adni a személyigazolvány számodat, abból már úgy is tudja a rendszer, hogy te nem múltál el.
2: Csak itt meg biztos jönnének, most magamra cáfolok, de egyébként szerintem is így lenne jó, csak itt biztos jönnek azzal, hogy jó, de ne adjuk ki a Mark Zuckerbergnek, a Metának az adatokat, mert akkor majd biztosan ő ezzel visszaél.
4: Mi? Na jó, de akkor hogy ellenőrzöd? Mert most hiába hozogatnak be ilyen szabályokat, mert már minden számítógépen található kamera, és akkor úgy fényképpel ellenőrzöd. Vagy nem tudom, tehát, hogy valahogy.
2: Megcsinálni a gyerekeknek a Facebookot, mit tudom én, Facebooki. És ott az lenne...
4: De az ugyanaz lenne.
2: Várjál. Ott az lenne, hogy oda csak 13 éven aluliak regisztrálhatnak, és úgy szűrnéd ki az idősebbeket, hogy ilyen diákszlengeket, meg nem tudom miket bevágnál, amit csak ők tudhatnak, és nyilván azok nem fogják tudni, és nem jutnak be a Facebookira.
1: A Facebookra.
4: Facebooki. Ez jó.
2: Nem? Tehát, hogy fordítva megszűrni a dolgot.
1: Hát az a baj, hogy...
4: De az ugyanúgy a káros. Tehát, hogy
1: mindenféle beteg állatnak lenne ez egy ilyen csalogató.
2: Azon meg megcsináljuk a Facebookit.
1: Nem, az a baj, hogy nem tudsz olyan szabályozást szerintem létrehozni, ami 100%-ig véd, hanem itt talán a tudatosságot kellene, a tudatos közösségi média használatot kellene valahogy erősíteni a gyerekekben is, de a szülőkben is, mert azért sok esetben mondjuk egy 10-11-12 éves gyerek már milliószor többet tud a közösségi oldalakról, a videójátékokról, mint a szülők. És a videójátékok
2: is nagyon
1: fontosak.
2: Na ezt akartam mondani, hogy hozzuk be a videójátékokat, mert ott aztán tényleg teljesen el van szabadulva minden.
4: És ott már nem csak a 13 meg 10 évesek játszanak.
2: 8
4: ott
2: éves,
4: már játszanak
2: 8
4: a 8-7-8
2: éves. Gépfegyverrel lövöldözzi a nem tudom kit az ellent.
1: Igen, mondom, szerintem nincsen gond ezekkel a felületekkel. Hogyha ügyesen, okosan, tudatosan használod, akkor ezek tök jó dolgok.
2: Úgy kéne csinálni, hogy fogod a gyereked, engeded, hogy ott legyen, de mögé ülsz és nézed. Biztos örülne a Dávid, nem?
1: Abszolút.
2: Beülne apa és bocsánat, most itt figyelem, hogy mire kattint az meg hova.
1: Ja, de amúgy is ő hozza oda, meg a Nia is a videókat. De hát mondjuk Nia ő csak cuki kutyás videókat néz. Tehát, hogy naponta azért egy ilyen 5-6 Golden Retriever-es videót meg kell néznem.
2: Jó, hát ez legalább tanulsz. Figyelj, az van, hogy én még behoztam itt a felvezetőnkbe a lottó témát, meg a szerencsejátékot, ami engem sokkolt, mert én 16 évesen simán vettem kaparós sorsjegyet, és megtudtam később, hogy 18 év alatt nem lehet.
4: De akkor még nem lehetett? Mert hogy én is vettem, még emlékszem, általános iskolában szerintem jártunk, és nyertünk is.
2: Igen, szerintem én előbb vettem locsoló pénzből kaparós sorsjegyet, mint hogy alkoholt fogyasztottam.
1: Hát ez manapság általában fordítva van.
2: De gyerekek. Igen, és itt jött is üzenet, mert mondtam Rolandnak, hogy próbálja ki, hogy tudná lottót venni a fia. Azt írják, sziasztok, 13 éves volt a fiam, amikor mint az egyik bolt a lottozójában sorsjegyet akartunk venni. Nem is álltak vele szóba. Ha én mondtam ki a gyerek választását, mutatták a kupacot, ő még abból sem húzhatta ki, tehát az anyukának vagy az apukának kellett kimondania, hogy melyikre bökne a gyerek, mert a rábökött már nem adták oda.
1: Jó, hát nagyon helyes egyébként, mert tényleg az van, hogy most ha 18 év alatt nem szabad, akkor nem szabad.
2: Hát meg amúgy
4: dohányzás közben is adnám ki gyereknek.
1: Jó.
2: Meg kell fordítani tényleg, tehát nem a gyerekeket kéne kitiltani, hanem a felnőtteket.
4: Ja.
2: És akkor a tök nyugi meg békán.
4: De egyébként lehet.
1: Sokkal kevesebb gonoszság lenne. Az életben is, meg ott
4: igen,
1: is.
4: Kezd tetteni ez a Facebooki.
2: A Facebooki.com?
1: Ja, vagy Facebook Kids, vagy valami hasonló.
2: Hát abból a Facebook Kidsből a Facebooki.
1: Ja, értem. Na jó van, ha van esetleg bármilyen hozzászólásotok, vagy hasonló kreatív ötletetek, akkor nyugodtan megírhatjátok 0620-978-9785. Jó, figyelj, a fagylaltosoknak rendeztek ökölvívó bajnokságot. Kehely súlyban.
2: Nem is rossz. Amúgy egy pillanat rájunk meg. Tudod, hogy hívják azt a kis poharat, hogy olyan berendeled a fagyit, és nem tölt sérbe?
1: Kehely.
2: Igen, de tudod, hogy hívják Balassagyarmaton meg a környékén, és amúgy Budapesten is átveszik a dolgot. Sétáló.
1: Ja, sétáló pohár.
2: De miért? Töltsérrel is sétálok.
1: Hát igen, de ez egy olyan pohár, amit...
2: Nagyon jogos, igen. Hogy hívják az erős WC-készítőt?
1: Bodybuilder.
2: Jó! Háj, de jó vagy, Roland! De és ugye milyen humoros?
1: És erre mondtad, hogy jó.
2: Miért nem jó? Nem, a következőre mondom azt, hogy a zseni. Most már én csak bemelegítek.
1: Jó, most azok egy olyat, amit mostanában egyébként ez lehet, hogy sokakkal szembe jött közösségi oldalakon, de hát ez mindenképpen.
2: Nyomjad.
1: Miért nem áll szóba egymással az ázott zsemle és a darált hús?
2: Nem tudom.
1: Mert fasírdban vannak.
2: Szép. Ezt imádom. Még nem annyira tudom, hogy hogyan mondjam, de jó lesz. Melyik házi állatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?
1: Fokamám nincsen.
2: Baromfi.
1: De nem zseni?
2: Mennyire kell ez kipiennek lenni? Jó. Nyomás, ellenállás, a fázisszöge. Meghalok. Az a baj, erre nem fog emlékezni.
1: Hozok egy állatosat én is. Hogyan kérdezi meg a pösze nyuszik a Görögországban?
2: Jó, életből vett szituáció. Folytasd.
1: Hogy ki a szamár?
2: Nem tudom.
1: Caci ki? Bocsánat.
2: Ezt imádom. Jaj, a Kannibálok szigetén eltéved a tudós csoport egyik tagja. Hosszas bolyongás után őslakosba botlik. Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat? De igen, velük már több ízben is találkoztunk.
1: Az jó. A következőre elnézést kérek, de muszáj így kimondanom, mert hát így van. Értem, hát, hogy mennyire poénos. Szorulásom van. Mióta fingom sincs.
2: Bocs. Miért mennek a halottak a boltba?
1: Élesztőért.
2: Jó! Te jó vagy.
1: Jó. A hentes házi moziának hangját hogy nevezzük?
2: Hentes házi moziának hangját. Nem tudom.
1: Hát ez a Colby Surround.
2: Jézusom, ez nagyon alja volt, ezt tudod?
1: Tehát, igen,
2: ez,
1: tudom.
2: Ez a WC-készítőmnél is rosszabb. Jó, akkor még egy, hogy miért nem lehet hinni a kínai asztrológiának?
1: Nem tudom.
2: Mert ferdeszemmel készítik.
1: Ez mennyire volt PC? Hát ez semennyire. Semennyire jó, és akkor én is...
2: Legyen a záró, zárd le, mert végül.
1: Én is egyel zárok. Hogyan nevezzük, amikor feltakarítják a repteret, reptéri padlót?
2: Ó, feltakarítják az airport?
1: Pontosan!
4: Kedden a kit így mondja, hogy hát milyen képet csináljon magáról, és én megmondtam neki, hogy fényképezd le a lábat.
2: De mert egyébként az divat, hogy ugye a naplementét úgy fotózni. Van, aki virslikkel csinálja, hogy lerak két virslit, és akkor közelről fotózza, mintha combja lenne.
1: Na jó, de gyerekek, most például az én lábaimmal, hát most ezek a szőrös lábakkal, hát lefotóznám ott a naplementébe.
4: Hát biztos, hogy van olyan, de hidd el, hogy mindig van olyan, akinek vannak ilyen...
1: Nem mondom, hogy akinek bejönne, írjon, mert ne írjon, semmiképp.
2: Nem, azon gondolkozom közben, hogy egyébként Andi, téged zavarna? Már hogy úgy, hogyha egy ilyen számodra teljesen aszexuális testrészed felkerülne valami felületre, és abból pénzt keresne, mit tudom én, azt mondjuk, hogy minden nap tegyél föl a csuklódról egy képet.
4: Nem.
1: Hát, és ha egy betűt elírunk?
4: Ha nem nekem...
2: Nem, bocsánat. Tehát nem én zavarnak?
1: Hát
4: a csuklomról nem.
2: Nem, tehát az mehetne,
4: de,
2: nem?
4: És hát, ebből hát, pénzt ha nem keresnél... nekem kell kezelnem a kommenteket utána, akkor nem zavarnak.
1: Lenne, aki kezelgetne. Na.
2: De, jó, csak ez ebből, hogyha pénz lenne, az nem lenne gáz. Rólad, mit tudom én, az ornyálka hártyádat minden nap le kéne fotózgod.
1: Nagyon szép az ornyálka hártyám, biztos vagyok benne.
2: Na jó, akkor kvízezzünk, mert ez egyre rosszabb.
4: Szerintem is. Bár nem tudom, az emberek mit fognak tanulni abból, hogy mitől retteg Johnny Depp, de ilyen hasonló kérdések.
2: Mi az fontos?
4: Na, szóval mitől? A bohócoktól, vagy hogy rátapos egy Lego darabra?
2: Várjál, biztos, hogy fél a bohócoktól, nem? Az király lenne, annak én örülnék. Na akkor megértenénk, hogy miért nem játszik bohócos filmben.
1: Bohócos, én is ezen gondolkoztam, látod, ugyanaz a logikánk, én is a bohócra megyek, pont ezért.
2: Meg egyébként, nem tudom, vannak gyerekei? Ti tudjátok? Vannak kis deppek?
1: Kis deppek, nem.
2: Akkor nem hiszem, hogy Lego van náluk.
4: Lehet,
2: hogy
4: van. Neki gyereke, nem.
1: Mindegy, nem vitt a cirkuszba.
4: Mindegy, bohócoktól fél, igen.
2: Jó, 1-0.
4: Sorstársam.
2: Gyerekeit, te félsz a bohócoktól? Én csak nem szeretem őket, de hogy mi volt, ha most itt bejönne valaki? Bejönne Ronald McDonald?
4: Úgy nem félek, csak úgy, vagy hát nem tudom, olyan nagyon ellenérzéseim vannak a bohócokkal.
1: Csak ne szólítson meg, mert ne
4: érjen hozzám, meg ne akarjon nekem jó pofáskodni, mert nem.
2: Két gyermeke van, van Jack, meg Lily Rose Depp, igen, ezt megfigyeltük. Egyébként azt tudjátok, hogy Amerikában már leálltak a Ronald McDonaldról, mert az van, hogy nagyon megszaporodtak az utóbbi években a bohóc ruhában elkövetett gyilkosságok, meg büntények, és negatív asszociációja lett ennek a Mac is bohócnak, úgyhogy ott már nem kabala arc, vagy így eldugták.
1: Napi hasznos infónkat
2: hallottátok. Na, lehet tanulni, Johnny Depphez ne menjetek bohóc jelmezben. Andihoz se.
4: Kivéve, hogyha ijesztgetni akarjátok, mert akkor menjetek.
2: Vagy ahogy Andihoz mentek, akkor megtudjátok, mi van a spájzban.
4: Igen. Jó, a következő. A régi szabadtéri jégkorongban használt első jégkorongok miből készültek? Fagyott tehénlepényből, vagy fagyott lócitromból?
2: Úgy imádom. Úgy bíztam benne, hogy valamelyik jó lesz. Hát tehát, mi van a jéghez közel?
1: Tehát így is úgy szar volt.
2: Igen, mi az, ami inkább vízi állat, a tején vagy a ló? A ló, mert abból van vízi.
1: Nem, mert melyikből volt több, szerintem. Inkább ez. Én nem tudom, mert egy állagban, hát én nem nagyon tudom, hogy melyik élik jobban.
2: A ló az ilyen...
1: Panelparaszt gyerek.
4: Melyik keményedik meg jobban.
1: Igen.
2: A ló az ilyen gumókat kakil, a tehén meg a... Tehát az korongabb alakú. Tehát én ezért azt mondom, hogy tehén.
1: Jó, én akkor tippelek a lóra. Lóból talán több volt. Tehén volt.
2: Yes! És ezt miért nem tartották meg ezt a jó szokást? Képzeld el, amikor egy tehénlepény repül így a kapus feje lévő rács felé, és a rács így bedarálja.
4: Igen, bedarálja.
1: Azért ez egy zseniális kvíz, ezt elhiszem, hogy tényleg kevesen tudják.
2: Ez nem tetszik. És akkor mire jó a ló? Az ilyen gumókat, tényleg az teniszhez jó. Képzeld el, az ütővel így megcsapod.
1: Vagy úgyis asztali tenisszel foglalkozunk majd, nem tudom, hogy mi régen mi volt a labda.
2: Oda tengeri malac izékeltem, de annak van ma a tiszteleti napja. Ma a tengeri malac tisztelet nap van.
4: Tényleg? Na, de cuki.
2: Csomó információ, amit használhatsz ma, hogyha mész valahol. Lucán, menj oda egy idegenhez, és mondd el neki, hogy régen tehén szarral hokiztak.
1: Érdemes minket hallgatni, de tényleg.
2: Edukatív a műsor, igen?
4: Lehet, hogy most is azzal csinálják, csak most már bevonták valami anyaggal, ami kemény.
1: Műanyagba csomagolt tehén szar, hogy ne?
4: De legalább szerencsét volt.
2: Na de eddig kettőből kettőt tudok, csak mondom.
1: Ja, zseni vagy.
4: És számolod? Jó van.
2: De.
4: Na, a francia szőlő ültetvényeken törvényellenes, micsoda? Olaszul káromkodni a 10. sor közepén, repülő csésze aljjal leszállni.
2: Túl konkrét az első, úgyhogy az ufos lesz.
1: Szerintem is, mert...
4: Na most akkor melyik?
1: Edda koncertet szerintem várnak, úgyhogy én az elsőt, én az
2: nem,
1: olasz.
2: Én azt mondom, hogy nem. Tehát az ufó nem szállat le.
1: Olaszul nekárom, vaffanculo. Ezt ugye megtanultuk anno a Big Brotherből, a Renátótól. Én az olaszra tippelek, hogy az olasz káromkodás.
4: Ufó.
2: Yes. Hallod, Roland?
4: Most nagyon hasít a szádi.
2: Ha látod, ha tényalapú kvíz van, ami tudást igényel, akkor én nagyon megyek.
1: De ha hülyének kell lenni.
2: Benne vagy a 92%-ban. De most miért? Komolyan szerinted nem, az ment el a káromkodásnál, mert még az lehetne, hogy valami francia-olasz ellentét, de az ment el, hogy a 10. sor, tehát hogy nagyon, nagyon konkrétra vették. Ennél valószínűbb egy UFO.
4: De
2: ez biztos, hogy valami történet van, nem? Tehát ennek sztoria, sztoria kell legyen.
1: És ezt amúgy tudják az UFO-k? Na mindegy, csak kérdezem, lehet nem szeretik a szőlőt vagy a bort.
2: Szállhat le UFO francia bormezőn vagy szőlőmezőn?
4: Szőlőtetvényen.
1: Aha, az nem mező, tehát hogy jó van, azért látszik, hogy is város a gyerek.
2: Szőlősben. Jó.
4: Mehet a következő?
2: Persze,
4: még
2: persze, persze.
4: Hogy hívják a zebra és a ló közös utódját?
2: Korcs.
1: Zelo.
2: Összvér.
4: Zebrinni. Zseb, paripa, vagy zebló.
2: Mi van? Zugló.
4: Ez egyébként lehet, hogy amúgy csak ilyen...
1: ez egy egetrengető valóság.
2: Mondd az opciókat.
4: Hogy ezt így nem tudom. Majd rákeresünk, hogyha aki jön a jó válasz, hogy melyik. Zebrinni, Y-nal a végén, zseb, paripa, vagy zebló.
2: Hát a zebló az ilyen
1: a
2: magyar.
1: A zeblót én bemondtam a poénból, de tényleg csak poénnak mondtam.
4: Zsebparipa.
2: Hát akkor biztos ez a Zebrinni, nem?
1: Vagy igen, Zebrinni, én is. Még poénval a zeblót mondta, inkább a Zebrinni.
4: Igen.
1: Ezt nehéz kitalálni.
2: Várják közben, egyébként megtaláltam. 1954-ben az akkori francia UFO észlelési hullám idején egy település polgármestere egy tréfásnak szánt, de hivatalos rendeletet adott ki. A rendelet szerint tilos repülő csészealjaknak, repülő szivaroknak és más földön kívüli járműveknek leszállni vagy felszállni a településen. A szabály azt is kimondta, hogy az elfogott UFO-kat és utasaikat őrizetbe kell venni. És ez így maradt.
4: Az UFO-kat őrizetbe veszik.
2: Mi ez a repülő? Mi ez a repülő szivar?
1: Hát gondolom az...
2: De átdobja a csikket a Sanya a szomszédból.
1: Nem, az nem a kerek UFO, hanem a hosszúkás.
4: Hosszúkás.
2: Értem, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy nem tudtam. Igen?
4: Jó. Ki mondta ezt?
1: Ki mondta?
4: Én vagyok. Én vagyok.
1: Andi. Ez a Mónika sem
2: mondta. Andi mondta, te mondtad az előbb. Elébb. Igen, mondjad.
4: Én vagyok az Egyesült Államok elnöke, és nem fogok enni több brokkolit.
2: Győzik-e?
4: Donald Trump vagy George W. Bush?
2: Nem fogok enni több brokkolit. Hát Donald Trumpnál az nem oké, hogy a több brokkolit, mert szerintem életében nem evett valamit, ami természetes. De szerintem itt el akarnak húzni minket, hogy mondjuk azt, hogy Donald Trump.
1: Igen,
2: ezért én azt mondom, hogy a Bush lesz.
1: Igen, én is a Bushra hitt itt.
4: Igen.
2: Yes! Látod? A kvízmester feje mögé látunk. Agyába látunk.
4: Na jó, ezt valószínűleg én sem fogom tudni kimondani, kettőt legalábbis semmiféleképpen, de azért megpróbálkozom vele. Hogy hívják a hosszú szavaktól való félelmet?
2: Oh-oh.
4: Hippopotomostresesquipedaliof, akrofóbia, vagy hexakozióhexerlapocs.
1: A harmadik.
2: De hogyha hosszú szavaktól félsz, akkor valószínűleg nem egy hosszú szóval határozzák meg, mert befosol, amíg kimondod, hogy ez van neked. Tehát én ezért mondom a középsőt. Mi volt? Milyen fóbia?
4: Akrofóbia.
1: Azt én tudom, lesz. Hogy mi. Az mi? Én a harmadikra tippem.
2: De mi az akrofóbia?
1: A tériszony.
4: Jó, egyikötök sem találtál, mert ez a hippopotomosz az volt.
2: Jó, de legalább nem lettél jobb, mint én. Igen? Az a tériszony.
4: Ez elméletileg nem létező, ez egy filmben volt amúgy.
1: Micsoda?
4: Ez a hippopopotó íze.
1: Ja, igen.
4: Igen.
1: És ott az akrofóbia, mondom, a tériszony.
2: A hippopopó, ez meg a vízilovaktól való.
4: Hippopotó.
1: Igen, de tényleg.
4: Mi volt Marilyn Monroe természetes hajszíne? Barna vagy vörös?
2: Gondolod, rőt volt.
1: Rőt?
2: Szerintem barna volt, nem?
1: Nekem is az ugrott.
2: De a vörösön jobban kiakadnánk.
1: Figyelj, akkor te mondd a barnát, én meg mondom a vöröset.
2: De nem, aztán... mert akkor tiéd lesz a pont. Én mondom a vöröset.
1: Most te...
2: Én vörös.
1: Akkor én is vörös. Én vörös az
4: vörös. Jó, van, akkor nyertetek. Na.
2: Azt sem értem a kvízmester működését. Igen?
4: Honnan származik a kiwi? Ausztrália, India vagy Kína?
2: Ausztrália.
1: Hát én Ausztráliához India. Kötöm.
2: Kína. Ausztrália. Hát igen, ez olyasmi környékről.
1: Lehet, hogy becsapós. Ez becsapós?
4: Becsapós.
2: Hát szerintem ízé, inkább Kína lesz. Mert igen. Azért kiwi, mert hogy kiwi Kínából madár. Van.
1: Azt a rohadt nyelvész mindenedet, de tényleg.
2: És a kínaiak hozzák, ami nekik onnan nézve viszik. Tehát kiwi.
1: Meg kiwi iszik Kínából.
4: Nézve viszik az...
1: Tök logikus voltam.
4: Akkor legyen a Kína.
1: Én a nyilván akkor mondtam Kína. Indiát, vagy mi volt?
4: Kínai.
1: Perfekt. Yes. Ez ma Ádi parádé.
2: Egyszerűen tanulok.
1: Zseni vagy, tényleg.
4: És ennyi volt.
2: Na. Kimondhatjuk, hogy én benne vagyok az emberiség 8%-ában, ami nem biztos, hogy előny.
1: Igen, tehát hogy benne vagy, de hogy most erre büszkének kell lenned, vagy sem, az már megint egy más kérdés.
2: Megint. Annyi mindent tanultak a hallgatóink, tehát ma lehet frankizni a kocsmában.
1: Az biztos, de akkor is még mindig a tehénszaros jégkorong a kedvencem.
4: Nekem is amúgy, amikor megláttam. Zseniális.
1: Mit hoztál nekünk napírének, Andi?
4: A tiszti főorvos, ugye Oroszi Beatrix, kiadott egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy az állati féreghajtók nem valók arra, hogy kezeléseket végezzünk a daganatos betegeken.
2: Ó, Norbi, egy álmok futása.
1: Professzor, doktor, Robert Norbert.
4: Igen, ez innen indult ki, mert hogy ugye egy műsorban ő ezt elárulta, hogy ő féreghajtóval próbálja kiegészíteni ugye Rubint Réka kezelését.
2: De ez miért? Honnan veszi?
4: Reagált egyébként, azért hoztam Berger, be, mert
2: látta,
4: hogy reagált erre a bejelentésre. Ez volt a reakciója rá, ugye ezt a közösségi oldalán osztotta meg. Azt mondja, reakcióm a mai tiszti főorvos közleményére. 1. A fenbendazol, mebendazol, ivermektin kiegészítő alkalmazása nem az én módszerem. 2. Nem vagyok onkológus, csak egy érintett a 500 000 honfitársam közül. Láttam a híres Mel Gibson videót. Ezt nem tudom mi, én nem láttam meg.
1: Én is láttam Mel Gibson filmet, de nem akarok senkinek fényt váltó adni.
2: De egyébként ez tök jó, de hogy jön ide? Láttam a Jurassic Parkot.
4: Ez a kakukk tojás szerintem, mert hogy én nem tudtam rájönni, hogy most akkor mi van. Ha valaki látta esetleg ezt a híres Mel Gibson videót, mondja már, hogy mi volt benne, mert mindegy. 4. Rengeteg amerikai magyar ismerősöm számol be gyógyulásról. 5. Rengeteget olvasom Szendi Gábor honlapján a hiteles kutatási fordításokat. 6. Több neves magyar magánonkológiai intézmény ajánlja kiegészítésnek. Több német magánonkológiai professzor is támogatja a kemoterápia mellé. Tele van a világháló humán készítményekkel az USA-ban. Mindent megbeszélünk onkológussal és ellenőrizzük a májenzimet. Csak egy 3 gyerekes családapa vagyok, aki küzd a szerelme életéért, és a szakadék szélén belekapaszkodik minden fűszálba, mert a rák nem válogat, a kisgyerekektől az olimpikonig, a vegántól a húsevőig, az énekestől a színészig, a fitnessedzőtől az elhízottakig mindenkire lesújt. Nem propagálom, csak elmeséltem.
2: Három gondolat, nem várjál 4, láttam a Titanicot.
4: Azért akartam végig felolvasni, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy...
2: Norbi, tiszti főorvossal nem vitatkozunk. 3. Értem én, és tényleg borzasztó a helyzet, és nagyon sajnálom, de vegyük már figyelembe, hogy te egy influencer vagy, akinek a véleménye sok emberhez eljut. És
4: pontosan.
2: Elképzelhető, hogy tévedsz, mert nem értesz hozzá. És ha tévedsz, belehúzhatsz embereket olyan ámításba, ami adott esetben a megoldástól csábítja el őket, és te leszel a felelős. Ilyet nem csinálunk.
1: Igen, döngő léptekkel szágult végig a tudományon, ő így gondolja szerintem. Ugye már korábban értekezett itt a cukor és a kokain vegyeléről is, ahogy ő fogalmazott.
4: Igen.
1: Igen, nekem az jutott eszembe, hogy én eddig azt hittem, hogy a Belényi Misinek a következő sora az csak költői túlzás, meg kitaláció, de úgy látszik, hogy van rá élő példa, hogy megint szanitollal vették be a rivót. Na hát, van rá illusztráció, úgy tűnik.
4: Lehet, hogy ő is szedi a féreghajtót, nem?
1: Hát én nem tudom, gyerek. gyerekekbe, hogy na, szóval ne akarjunk, már mindig elmondják, hogy ne diagnosztizáljunk Google alapján, az AI sem a barátod ilyen szempontból, és nem vagy orvos.
2: És amúgy tudod, miről egyébként szól Norminak itt a vergődése? Az egójáról.
4: Persze.
2: Én nem vagyok hülye. Ne nevezzetek engem hülye. Ez erről szól.
1: Nem vagyok orvos, de nem vagyok hülye.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Van még egy nagy sztori, mert a vonaton mindig össze lehet szedni az ilyen kalandokat. A bácsi, nagyon nem bácsi, férfi ember, munkás ember, aki megérkezett a vonatra, éppen becsobbanott az előttem lévő székbe, és titokban akar elcigizni, mert hogy az tilos a vonaton. És ilyen nagyon sunyi, nagyon körbenézve, tudod, mint amikor a Balatonba fingasz, de nem akarod, hogy észrevegyék, tehát hogy így látod a fején, hogy így nagyon-nagyon körbenéz, még nem tudom, milyen rosszaságra készül, mert még nem láttam nála az elcigit. Előkerül valahogyan belső zsebből az elcigi, ezt így megszívja, majd bedugja a fejét a hónajába, és titokban kifújja, de egyébként a mögötte lévő ülés teteje az füstölt. Látod rajta, hogy...
2: De ezt ő nem látja.
1: Elégedetten megcsinálta, hogy ő nem bukott le.
2: Igazából az egész kocsi látta, hogy mit csinál.
3: Jó, ez jó.
1: Na figyelj, Roland, bizniszjavaslatom van. Nézegettem itt reggel a friss posztokat. Megjelent az Origon. Olcsóbb tűzijátékot szeretne a kormány. Már keresik az új szervezőt az augusztus 20-i ünnepségre. Én tudok olcsóbb tűzijátékot szervezni. Vállaljuk?
2: Hogy gondoltad? Figyelj, a vizuális kivitelezést azt rád bízom. Én nagyon szívesen kiabálom közben azt, hogy puff! Bam-bam-bam!
1: Hozod a hangot?
2: Puff-puff!
1: Hát az egyik kedvenc tűzijátékom az volt, amikor bemutatták a híres Duda Popot, mint kísérőzene. Tehát szerintem lehetne nálunk is valami nagyon, nagyon szürreális, nagyon elvetemült zene, amit játszunk. A zene végül is ingyen van, vagy olcsón, de úgy csinálnám, hogy mindenki hozzon magával JBL-t, tehát hogy alapból én egy linket adnék ki, és akkor azon mindenki bejátszhatta magának a zenét, hogy ne kelljen kihangosítani a partot. Ezen más spóroltam.
2: Vagy pedig mindenki olyan zenét játszik be alá, amilyet ő szeretne.
1: Az nagyon jó, az még jobb, mert akkor ez lehet úgy, hogy interaktív tűzijáték zenélés, nagyon tetszik.
2: Így van, tök jól eladható, ez így marketingelhető.
1: Akkor nem drónok lesznek, hanem drón, egy darab. Azt felküldjük.
2: Jó, legalább mindenki tudja, hogy hova kell figyelni.
1: Így, és nem kell félni, hogy elromlik az alakzat. Tehát, hogy az is működik.
2: Mert nem lesz.
1: Mert nem lesz, igen. Aztán arra gondoltam, hogy a megoldható lenne a dolog ilyen szilveszterkor árusított tűzijátékokkal, tehát, hogy azzal kéne megoldani a bulit, és maga az, amit a tortára szoktak venni, tudod, az a kis tűzijáték, ami ott ég a tetején, igen, az is egészen látványos, hogyha messzire dobod. Tehát meggyújtott dobod. És erre keresek ingyenes önkénteseket, akik tűzijátékot dobnak.
2: De várjál, abban több is kell. Vagy úgy gondoltad, hogy egyet betanítod őket, fődobja, jön a másik, gyorsan elkapja, megint fődobja, és ezt addig csinálják, amíg ki nem alszik.
1: Vagy van ugye egy drónunk, azzal számolhatunk, arra költünk, tehát nem mindent adunk el, vagy engedünk el belőle.
2: Nem, azt ad szponzor.
1: És ja, szponzori drón, igen, és arra Damilon fölkötjük a tűzijátékot, és mindig lehozzuk, meggyújtjuk, fölvisszük, te meg mondod, hogy puff.
2: Megvagyunk. Én úgy érzem, megalkottuk a világ legolcsóbb tűzijátékát.
1: Tök olcsó lesz, ezt egy ilyen 40-50 millióból megcsináljuk.
2: Alig lesz rajta haszon, tényleg. Minimális áréssel dolgozunk.
1: És amúgy tök környezetbarát.
2: Amúgy igen.
1: A végén a drón lehozza az elégett anyagot. Össze tudjuk gyűjteni.
2: Figyelj, és elég hozzá egy szemetesek.
1: Igen, és lesz benne, bocsánat, mert ugye olcsó drónt kell használnunk, hogy ott spóroljunk, tehát lesz benne egy ilyen fél órás töltési szünet.
2: Hülye vagy, mi töltés? Egy papír sárkányrepülőn vagy ilyen fogjuk húzni.
1: Igen, igen, de ott is kitöltjük a szünetet, majd papírrepülőket gyújtunk meg, és repítjük a Duna fölé.
2: Na, szóval ezt mi így megalkottuk, szeretnénk eladni magunkat a szervezőknek.
1: Mondom, 40-50 milliónál nem drágább.
2: Úgyhogy szerintem a hülyének is megéri.
1: Abszolút.
2: És a világ legkülönlegesebb tűzjátéka lenne.
1: Most a német újságvilágba ástam el magam egy kicsit, és a Hojte lehozta, hogy egy iskolai felszereléseket áruló szaküzletnek elege lett abból, hogy az emberek bemennek, kérdezgetnek, ott töltenek egy órát, nem vesznek semmit, ezért úgy döntöttek, hogy nem vesztek semmit, akkor felszámolunk 25 eurót, nagyjából 9000 forintot a tanácsokért.
4: Kemény buli. Istenem.
1: Elsőre én is így reagáltam, Andi, és aztán rájöttem, hogy ez zseniális.
4: De ne haragudjál már, miért ne kérdezhetnék egy boltban?
1: Kérdezhetsz.
4: Miért én érezzem rosszul magam azért, mert mondjuk válaszol, és nekem utána már nem tetszik az a termék.
1: Ne.
4: Miért kéne
1: ez,
4: megvennem?
1: Ez a jó eset. Tehát te most nagyon kedvesen állsz a boltosokhoz, de a rossz eset, amikor fogom, bemegyek a MediaMarktba, összehasonlítom a tévéket, megkérdezem a dolgokat, majd utána online megrendelem egy 10-essel olcsóban.
2: Máshol.
4: Hát igen.
1: Erre a legtöbb bolt, ilyen nagyobb bolt már reagált, és tök jól, és ez is egy megoldás, hogy biztosítják a legolcsóbb árat, amit megtalálsz online hivatalos boltban. Tehát, hogy vannak ilyen megoldások is, de most maradjunk az alapsztorinál, nem veszel semmit, eltöltesz egy rakat időt az eladóval, élvezed a klímát, nem tudom én mi, de fizess. Vagy akkor vegyél egy rágót, és akkor ne fizess. Nem?
4: De miért kéne már fizetnem? Hát ne haragudjál, mert hát azért vannak ott a segítségek, hogy válaszoljanak a kérdéseidre. Most, ha te utána úgy döntesz, hogy máshol veszed meg azt a terméket, szíved joga szerintem. Na jó, nehogy de... már fizetnem kelljen ezért. Akkor írják azt, hogy külön tanácsadóért fizetni kell, azt kész. Azt akkor maximum nem kérdezgetek.
2: Hát mert most feltartod az eladót, érted? Addig ő nem tud mással foglalkozni, mert éppen neked ad tanácsot.
1: Neki az a munkája,
4: hát azért,
1: azért
4: vannak többen, nem?
1: Nem az a munkája, hogy tanácsadó. Meg amúgy mikor voltatok úgy utoljára boltba, hogy volt eladó? Tehát, hogy nekem mindig az a problémám, hogyha valakitől valamit kérdezni akarok, akkor tudja, hogy nem lesz ott senki.
2: Amúgy ez tényleg gyakori. Pont múlt héten jártam így, hogy szerettem volna egy bizonyos kérdést fölteni, mert egy dolgot kerestem, és abban az üzletben nem találtam, nem is tudtam, merre van, és nekem ilyenkor zsibbad az agyam. Tehát, hogy elkezdem keresgélni, és érzem azt, hogy egyszerűen ideg állapotba kerülök, és nem találtam eladót. Amiatt is ideg állapotba kerültem.
1: Igen, és ilyenkor például, hogyha mondjuk tudná az eladó, hogy ő azért jutalékot kap, hogyha tanácsot ad valakinek, akkor lehet, hogy ő keresne téged.
4: De akkor adjon neki a cég jutalékot, de ne rajtam vezess, vagy ne rajtam vegyék le.
1: Akkor így odajön ilyen fekete-fehér igen nem stílusban, és megpróbál belőled kérdést kicsikarni, akkor is, ha te nem akarsz kérdezni. Uram, ez egy kérdés volt?
4: Hát ez az, mert például én, ha jól tudom, kapnak jutalékot, ha eladnak rajtuk keresztül valamilyen tényleg terméket, és én például engem már idegesíteni szokott, hogy tukmálják a dolgokat. Hűtőt szerettem volna venni, és akkor jött oda ugye az eladó, hogy hát akkor, hogy mit szeretnék, és akkor mondtam, hogy mit szeretnék, és akkor így mondom neki, hogy de hát, hogy nem szeretnék hitelt felvenni. Tehát, hogy és hogy van egy büdzsém, amiben bele kell férnem, és hogy ennyi. És akkor utána mondja, de, hogy most 0%, és csak folyamatosan nyomta, hogy dehogy már, hogy megéri, meg minden. És 50-szer elmondtam neki, hogy de nem akarok hitelt felvenni. Nem érti? És akkor utána meg úgy mondja, hogy de, hogy jó, mondom jó, de hogy ne tukmál. Tehát ha én azt mondom neki egyszer, kétszer, hogy nem szeretnék hitelt felvenni, akkor fogadja már el.
1: Hát meg egy olcsó hűtőbe is elfér a hulla. Tehát, hogy
4: feldarabolva meg pláne.
1: Erről is érdemes majd egy kört beszélni, hogy egy iskola szerboltban mi a szöztől beszélgetsz 40 percet az eladóval. Már azt írják, hogy itt amúgy 40 perces beszélgetések vannak, csak még elmondom az infót, a YouGov felmérése szerint minden harmadik fogyasztó csak kérdezget. Ez azért durva.
2: Hát ő csak nézelődni jár be.
1: Nézelődik
4: egy kérdés. Egy iskola felmérés.
1: Melyik radira jobb? Vagy...
4: Nem tudom, de tényleg egyébként ez meg fura. De,
2: hogy... Jó, mondjuk figyelj, ha valaki nincs úgy képben, tehát mondjuk azért a gyerekeknek általában, nem tudom Németországban, hogy működik. Itt nálunk ugye van egy megadott tanszerlista, ami alapján neked be kell vásárolni, és ha ott mondjuk nincs minden részlet kellően kifejtve, hogy te pontosan milyen típusú füzetet keresgélsz, mert hányadik osztály, mondjuk az rá van írva a füzetekre, hogy hányadik osztályosnak való, vagy esetleg ugye a ceruzán belül is vannak többféle típusok, tehát akkor lehet, hogy azért úgy tudsz mit kérdezni, de hogy 40 de percet beszélgetni.
1: Hát meg amúgy az is szempont, hogy most az mennyivel több idő annál, hogy kimondod, hogy tol, hogy kugelschreiber. Tehát, hogy az is már buksz egy időt. Tehát, hogy itt vannak szempontok, de 40 perc, az egyetlen dolog, ami így felmerül bennem, jó, nyilván HBB, nem tudom milyen ceruzák, ezekkel is el lehet egy kicsit időzni, de ami felmerül bennem, hogy a hátizsák, a gyerek hátizsákáját kipróbálni, jól le a háten elbírja ilyen, ezt lehet, hogy letesztelgetném, mert ezt online nem tudod, de színes ceruzát tudsz online is venni. 40 perc, az egyetlen dolog, ami így felmerül bennem, jó, nyilván HBB, nem tudom milyen ceruzák, ezekkel is el lehet egy kicsit időzni, de ami felmerül bennem, hogy a hátizsák, a gyerek hátizsákáját kipróbálni, jól le a háten elbírja ilyen, ezt lehet, hogy letesztelgetném, mert ezt online nem tudod, de színes ceruzát tudsz online is venni.
4: Na jó, de az se tart.

0: a boltot választom. Tehát akkor megveszem ott. Mert úgy érzem, hogy itt kaptam egy kedvezményt.
1: Uh-huh. Ebben van logika, meg úgy általában az ember, egyszer olvastam egy ilyen pszichológiai fejtegetést, hogyha kedvezményt kap, akkor lekötelezettnek érzi magát, és az még jobban emiatt motiválja őt a vásárlásra, mert úgy érzi, hogy ha ő kapott egy gesztust, akkor azt neki viszonoznia kell.
0: De megint oda fut ki a dolog, hogy egyébként nem kevés kisboltról tudom, hogy szépen lassan bezárnak, és csak az online felületet hagyják meg, mert bérleti díj, klíma, stb. Mind-mind pénz, és bennek be az emberek nézelődni, meg kérdezősködni. Oké, hozok néhány bolttípust, mert ugye magyarok vagyunk, és nyilván a 25 eurós pénzt nem fizetjük ki azért, hogy itt tanácsot adott bárki is, hát ezért valami kis apróságot le kell venni a polcról, hogy azért mégis vettünk valamit, és akkor nem büntetnek meg minket, vagy hát nem is büntetéshez, de nem jön. Technikai boltban, mi az apróság, amit megragadsz és kiviszel magaddal, és akkor hozok néhány boltot, mondjátok, hogy mi az, amivel megúsztátok a 25 eurós bírságot, hogyha kérdezősködni mentek be. Technikai boltban mit veszel le a polcról?
2: Elem.
0: Tudod, milyen drága már az elem. Okay,
2: hát, de még mit tudsz olyat, ami nem olyan drága?
0: Hát csak kíváncsi vagyok, melyikünk hozza ki a legolcsóbban.
2: Valami kábel, nem tudom.
1: Az jutott nekem is eszembe, hogy esetleg
0: egy jó kábel, egy
2: telefontok.
0: Hip Hop Boys CD, 99 forint, mert nincs senkinek CD lejátszója, valami ilyesmit.
1: Ja, ez olyan, mint hogy tegnap kaptunk egy kis kulisszatitok, tegnap kaptunk egy promóciós lemezt itt bent a rádióban. Bakelitet küldtek, gyerekek.
0: Az de szép.
2: Bakelitet.
0: Aha. Megjelent a Happy Gang lemeze, most 20 éves.
2: Egyébként most újra divatba jönnek a bakelitek. BTS-ről tudom, meg a Stray Kids-esek is kijönnek bakelittel, úgyhogy
0: meg sokan kazettel.
2: Durva, hogy most visszahozzák.
0: Amúgy a régen volt az, hogy a CD-t lógattak fel a kocsiban ott elől, hogy azt meg lehetne csinálni bakelittel, lehet, hogy belógatom ma az autóba. Nincs zavarná a forgalmat?
1: Ki mit lógat be, tudod?
0: Okay. Bútorbolt.
1: Jövőre jön az új COVID-VH-s.
0: Bútorboltból mit hozol ki, hogy olcsón úsz meg?
2: Párnahúzatot.
1: Szövetmintát.
0: Ez ingyen van.
1: Tudom.
0: Melyikünk ússza meg a legolcsóbban?
1: Hát a párnahúzat az jó. Hát annál olcsóbban.
2: Gyerek
0: műanyag kanálszett.
1: Ja, az jó.
0: Az, és az mindig kell. Ruhabolt, zokni? Nem, az is drága.
1: Hát, de még leginkább talán tényleg az zokni.
0: Ez milyen, látom magam előtt, hogy sétálok körbe a boltba, és keresem a legolcsóbb szart, hogy ne kelljen kifizetnem a 25 eurót.
1: Zokni mindig kell, tehát az
2: igen, csak azokat
1: jó.
2: Már ugye nem darabonként árulják, hanem ugye hármas csomagolásba.
1: Vagy ötösével, vagy tízesével, igen.
0: Hát összefogsz öt baráttal, bementek, mind felteszitek ugyanakkor a kérdéseket, majd szétosztjátok a költséget.
1: És leszünk egy csomag ilyen ötös zokni.
0: Amúgy ebben is lehet valami, tehát hogyha ilyen szituba keveredsz, akkor már érdemes összefogni a barátokkal, és egy valaki fölteszi mindenkinek a kérdéseit, hogy akkor...
1: Tényleg.
0: És akkor más kérdés.
2: És elosztjátok a pénzt.
0: Utolsó, a végére hagytam, mert ez még egy olyan, amit szívesen kipróbálsz előtte. Autókereskedés.
2: Hát onnan mit hozol el? Hát. Egy autóillatosítót.
1: Hát onnan nem tudsz. Kulcstartó, onnan nem tudsz mit elhozni, szerintem.
0: Bocsánat, ezt a 10 milliós autót most mégse venném meg, de a kulcstartót már megvenném hozzá, hogy legyen benne a fejemben, hogy én ezt akarom venni.
1: Igen, egy színvonalas 690 forintot szívesen itt vagyok.
0: Közben Máté kiegészíti a sztorit, itt behozta azt a hangszerboltot, én is láttam valahol, most nem találtuk meg a linket, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy a sok online vásárlás meg rendelés miatt a kis hangszerboltok, ahova le lehet menni gyakorolni, meg kipróbálni a dolgokat, azok szépen lassan csődbe mennek. Igen, ebben van valami, tehát hogy a hangszerbolt is egy tipikus olyan hely, ahova lemész és lejársz.
1: Egyébként szerintem egy hangszerbolt az ilyen szempontból speciális. Egyrészt amiatt, amit itt azért Máté is érint az üzenetében, hogy a legmegrázóbb dolog nem is az volt, mármint hogy a bolt esetleg megszűnik, hanem az, hogy a hangszerboltban találkozó zenészek közössége is megszűnik. Aha. Emiatt. Ez az egyik. A másik meg, hogy a hangszer az szerintem is egy olyan dolog lehet, ezt egyébként laikusként mondom, mert ugye én jó magam nem játszom hangszeren, amit azért úgy tényleg, tehát hogy lemész, a kezedbe fogod, hogy az úgy az igazi. Tehát különösen mondjuk a gitároknál tudom én ezt elképzelni.
0: Igen, most mondtál egy nagyon jót, hogy igazából azért hangszer típusok között is vannak különbségek, tehát most egy szinti meg egy szinti, az nem nagyon tér el egymástól. De például két gyártósoron gyártott gitár között lehet olyan különbség, ami még a hangzásban is megnyilvánul.
1: Tehát, hogy én biztos, hogy ha gitárt vennék, akkor azt én személyesen szeretném megvenni egy boltban, úgyhogy azt a kezembe veszem, megfogom, úgy valahogy jobban át is érzem.
0: Igen, tudod milyen még? Az állat. Tehát én lovat is úgy vennék, hogy megfogom, megnézem.
1: Sőt, nőt is.
0: Csomó mindent. Szívesebben vesz az ember boltban. Lássuk be. Mi? Lenne egy ilyen rossz lányok kereskedés valahol akkor?
1: Nem csak online, hanem lenne egy ilyen...
0: Próbafülkével? Nem, ez szerintem nem működhet.
1: A piros honfoglalónak lenne egy ilyen...
0: Egy bolt.
1: Valós üzlete?
0: Egy kis bolt.

0: és lehetne tanácsot kérni az eladóktól.
1: De várj, akkor lenne outlet is.
0: Minden lenne. Nem, ez szerintem nem
1: lesz. Hallod, most látszunk valakinek élete biznisz tripjét.
0: Tripjét?
1: A tripot.
0: Azt hiszem, most álltuk fel Hollandiát, nem? Na jó,
1: egy
0: más.
1: Egy kis mini Amsterdam itt a tatabányán, vagy valahol?
0: Más. Most menjünk nyaralni pihenés nélkül. Ez egy nagyon akut téma. És
1: hát
0: egyébként...
1: figyelj, van ki egy gyerekem, én ezt átérzem.
0: Na, akkor te innen
2: gyerek
0: is...
2: nélkül is megy amúgy.
0: Megközelítheted innen is a témát, de az alapcikk az arról szólt, hogy egyre többen választanak úgy nyaralást, hogy ilyen teljesítménytúrákat, vagy egy lehetetlen távot lesétálnak, vagy egy hihetetlen távot letekernek, vagy nomád körülmények között túlélnek, de nem azzal töltenek pihenést, hogy ott kikapcsolódjanak, meg strandoljanak, hanem mindenféle teljesítménytúrákat vállalnak. Miért szeretünk úgy nyaralni, hogy közben szenvedünk? Andi!
2: Miért pont én?
0: Nem, te is eszembe jutottál, amikor ezt a cikket megtaláltam, ugye azzal kapcsolatban, hogy te vagy az, aki nem tudsz úgy nyaralni, hogy leülsz a strandon és ott eltöltöd a hetet, hanem neked menned kell napi 40-60 kilométereket.
2: Hát azért 40-60 kilométereket nem kell mennem, de azért a 20 valamennyi meg szokott lenni.
1: Atya úristen, annyi...
2: Van olyan, amikor... Hát igen, mert ha mindent meg akarsz nézni...
0: Szállásról a strand az 200 méter, onnan a büfé az még egy százas, azt megtesz a napi háromszor, talán ez egy kilométerem összejön valahogy estére. Én egyszer voltam egy ilyen túlélő XCC nevű kihíváson Anglia valamely részén, azt hiszem, és ott éjszaka kellett aludni -4 fokban, meg nem volt WC, meg hegyet mászni, tehát ilyen férfi hétvége volt, de azt nem nyaralásként fogtam fel. Egyébként tényleg feltöltött, meg jó volt, de hogy a nyári nyaralásomat valamilyen teljesítménytúrára cseréljem, ez nekem teljesen kizárt.
1: Na, hát ezt én sem tudom elképzelni. Amit nézzetek rám, hát ti se.
0: De mert azt mondják, hogy ezzel kiszakadsz a mindennapi stressz világából, a kihívások feszültséget adnak, de ez pozitív, és a felkészüléshez kell igazodnod, és hogy nem mehet az egészséged rovására a dolog, de hogy utána olyan önbizalommal jössz vissza, ami az erődet megsokszorozza, nincs gyerekhiszti többnyire, mert ugye a gyerekire nem is megy el, tehát egy kicsit kiszakadsz úgymond a hétköznapi családi közegből is, bármi, ami ebből megfogod.
1: Amúgy...
0: Semmi, köszönöm.
2: A gyerek nélkül menni, pihenni.
1: Nyilván az, hogy van egy adrenalin löket, nyilván az, hogy tudod, hogy te valamit teljesítettél, és akkor az jó érzéssel, önbizalommal tölt el, hát ennek én értem a logikáját, és tényleg van ennek egy klassz oldala. Ezzel együtt nekem a nyaralás az inkább szóljon a pihenésről, legalábbis részben.
0: Amerikában vannak ezek a tök népszerű fogyi táborok. Nem tudom, sose voltam olyan helyen, pedig egyébként voltam olyan állapotban, hogy be lehetett volna rakni. Tudod, amikor egymást tölik a elrejtett süteményekért a kis párna alól, meg kiszögnek a kerítésen valahogy, hogy a meghígás suranjanak. Tehát, hogy lehet ilyen kihívás is, hogy mit tudom én, valamilyen bőjt, vagy ilyen nomád életvitel, hogy akkor szerezd meg az ennivalót. Voltak ilyen nomád táborok, például egy ismerősöm szervezte, ahol az volt az egyik esti program, hogy tessék itt egy nyúl, ha tudtok vele mit kezdeni, eztek. És az egyik csapat evett, a másik csapat aznap nem evett.
1: De az egy élő nyúl volt?
0: Persze, hát a nyúlat megeszik.
1: De hogy amikor odaadták, akkor még élt?
0: Nomád tábor, igen. Az egy vágásra szánt élő nyúl volt.
2: Jaj, Isten.
1: Jaj.
0: Hát de mi? Te is eszel a húst. Most szerinted mi történik a csirkékkel?
2: Hát öregségben, mi abban a csoportban lettünk volna, akik nem esznek aznap.
0: Igen. Öregségben elhújnak, és akkor a végtisztelet után azért megrágcsálhatod a szárnyukat?
1: Hát valahogy így, igen.
0: Így képzeled? Igen, a marha is beteg volt a pörkölt előtt, igen, persze, ez így megy. De most, hogyha Andival egy csapatban vagy, és már baromi éhes vagy, akkor hogy győzöd meg, hogy megesszük a nyulat?
1: Hát akkor lehet, hogy őt nem tudom róla meggyőzni. Ez kizárt dolog.
0: És ennél is, hogy egy kicsit forduljak.
1: Mi ez a hang?
0: Aj, még de azt még meg is kell nyúzni. Hogy még él.
2: De azt még meg is kell nyúzni amúgy, csak mondom. Tehát, hogy ott nem elég az, hogy ki kell nyírni csóri nyulat, hanem utána azt le kell nyúzni a bőrét.
1: Hogy visszaragasztom a fejét, mint a tudod, a Dungeon Thunderben a papagájnak.
0: Hozhatod a fejét egy botta. Zsolt kérdezi, bedurrant Roland?
1: Be.
0: Igen, előjön ez az időszak.
1: Bedurran. Hát legalább az allergiám, az be tud durranni.
0: Roland orrcseppel mászkál mindenfelé, meg begyógyszerezi magát reggelente ez az időszakjan.
1: De hallod? Egyébként nem tudom, hogy írjon már, aki át tudja érezni, hogy úgy dörzsölöm a szemem, mintha folyamatosan meg lennék hatódva. Tehát én ott érzem,
0: hogy nem én váltottam ki belőled?
1: Nem miért a sírok, miért a belülre sírok.
0: És a hagymás húsgolyó, amit elrágcsáltam?
1: Ez az egyik. A másik meg ugye nyilván a tűzszög, szegés, meg az orfajás dráma, a szem szúrás, meg hogy egyszerűen, mint egy rossz drogos körülbelül, folyamatosan be van vérezve a szemem.
0: Minden esetre ez az allergia dolog, ez izgé. Nem tudom, neked volt-e valaha ilyen tesztet, tudod, amikor így megkarcolgatják a bőrödet, rád raknak egy ilyen rácsot, és akkor megnézik, hogy mire vagy allergiás, meg hogyan. Mi most tervezünk menni ilyen családi szinten, hogy felmérjük a Hajnalnál is, meg Petránál is tudjuk, hogy mi van. Neked ott mindenre bejelzett?
1: Nem mindenre, de sok dologra bejelzett. Azt tudom, hogy a legerősebben, mondjuk ez már rég volt, mert ilyen, nem tudom, kamasz voltam, amikor ezt megcsináltattuk, macskaszőrre.
0: Arra bejelzett?
1: Igen, arra a legerősebben, és nekem macskától soha nem jött elő allergia.
0: Komolyan, tehát hogyha most azt mondom, hogy idehozom neked a perzsot cicát, és megnyalod a hátát, akkor is azt mondod, hogy jól vagy?
1: Hát, ha én macskákat nyalogatok, akkor azért vigyetek el orvoshoz, mert akkor fejben valami csúszik, de elvileg nem lenne tőle bajom.
0: Értem. És mikre van ez még? Tehát, hogy gondolom így az általános dolgokat végignézik, tehát akkor feltételezem, kutya is van, de nem mennek végig minden házi állaton, tehát gondolom teknős nincs.
1: Hát az nincs. Szerintem kutya, macska van, meg ugye nyilván mindenféle ilyen pollenek. Nekem általában ez a tavasztól, tehát tavasz elejétől mondjuk ilyen kvázi nyár végéig terjedő időszak, akkor ezek a mindenféle szálló szírszarok majd pollenek. Na, amikor bejön a parlagfű, akkor nekem jön a megkönnyebbülés, mert arra nem vagyok allergiás.
0: Tényleg?
1: És amikor az elnyom mindent, akkor az én allergiám is enyhül.
0: Tehát akkor igazából, hogyha egy parlagfű ültetvény lenne nálad, akkor az elnyomná a körülötted lévő macskákat?
1: Nem is rossz ötlet, lehet jövő héten cseréljük a műfüvet.
0: Itt közben kérdezi tőlünk Kristóf, hogy Roland, hogyha rossz drogos, akkor milyen a jó drogos? Mi, időben fizet, vagy? Tényleg?
1: Hát attól függ, a dealer szempontból nézve, vagy? Jogos a felvetés, hát nem tudom, szelebb világból tudnék egy pár nevet mondani.
0: És akkor itt azt írja Móni, hogy én tudom, milyen érzés, minél jobban dörzsölöd, annál jobb és annál rosszabb is. Vonatkozzon ez bármire?
1: Móni, erről beszéljünk privátban, hogy ezt hogy gondolod? Attól függ, hogy dörzsölöd, ugye? Egy kézzel, két kézzel.
2: Na, hát képzeljétek el, hogy a szenegáli válogatottal, hát elég sok gond van.
0: Na.
2: Hát először is ugye a kapitányok fizetése körül is kialakult komoly vita. Egyébként őt a vereség után hát így elküldték melegebb éghajlatra is, gondolom, meg amúgy is.
0: De és amúgy tényleg ennyire egy ilyen emberem múlik az, hogy teljesít a csapat, tehát hogy ő ront el valamit, hogyha így játszanak?
1: Nem feltétlenül.
2: Hát nem feltétlenül, de azért nagyobb motiváció szerintem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy azért nagyban hozzájárulnak. Ha egy rossz csapatkapitány van, akkor szerintem ott...
1: Mármint szövetségkapitány.
2: Szövetségkapitány.
0: Itt van a nap SMS-e. Szenegálnál melegebb éghajlatra. Kívánom.
1: Hát jogos.
0: Igen.
1: Ott de mennyit keresett amúgy a szenegáli kapitány, azt közzétették?
2: Fogalmam sincs, nem tudom azt.
1: De hogy sokkal
0: hát magyar pénzre váltva 22 000 forintot havonta. Plusz ebédjegy. De hát a Szenegálban az durva. Ott senki nem keresi.
2: Hát biztos többet keresett, mint kellett volna, hogyha vitát váltott ki.
1: De ott most egyébként ugye áll a bánner, hogy ott egymásra mutogatnak, tehát hogy valaki a szövetséget hibáztatja, aztán valami játékos nyilatkozott valami ilyesmit, tehát hogy közben ugye a kapitányt is kirúgták, de hogy van azért még itt a talomban úgymond egy-két dolog.
2: Igen, hát a főszakácsukról, a csapat főszakácsáról pedig hát ilyen zaklatási panasz érkezett, akit aztán időközben haza kellett küldeni.
0: De már.
2: Igen, de azt írják, hogy a szövetség szerint az ügyet lezártnak tekintik. Tehát, hogy ezzel, hogy akkor őt hazaküldték, gondolom.
1: De nem gondoltam, hogy nem csak az evére főzi meg, hanem ott valamelyik csajt is ott a hotelben.
0: Éppen kevergette az acskos levest is közben.
1: Vett a kis kuktát. A valamelyik felszolgáló lány.
0: Eddig nagyon szimpatikus a csapat.
2: Ez a legviccesebb, kiderült a csapat orvosukról, hogy hát valójában nőgyógyász.
0: Ne.
2: És ez 10 évvel később derült ki.
1: És? Volt valakinek gondja a méhével? Lett valaki terhes? Na ugye, hogy nem.
0: Minden le volt ellenőrizve. De ez pont fordítva szokott kiderülni, hogy a nőgyógyászról derül ki, hogy egyébként fogás csak szereti a nőket. Tehát, hogy ez ebben az irányban ez nem szokott. De hogy egy nőgyógyász, tehát nem volt semmi olyan végzettsége, ami ide kellett volna? Vagy nem tűnt fel neki, hogy nincsenek méhek?
1: Általában sebészeket szoktak például előszeretettel alkalmazni. Ők dolgoznak a sportvilágában nagyon-nagyon sokat.
0: Nem lehet, hogy ő felügyelte a szakácsot, hogy senkit ne ejtsen teherbe?
2: Hát de...
1: Csapatmunka van. Neki ez volt a dolga, igen.
0: De volt bármi panasz a szenegáli csapatorvosra? Tudsz ilyet, Roland?
2: Hát ezek szerint 10 évig nem volt.
0: Tehát, hogy jól csinálta a dolgát, akkor meg mi van? Vagy mi a baj?
1: Hát én nem tudom, lehet, hogy egyébként volt rá panasz, hogy nem úgy látta el a sérüléseket, nem kellően szakszerűen.
0: Ha nekem egy marha jó pék megjavítja a csonttörésemet, akkor én engem rohadtul nem érdekel, hogy ez egy pék volt.
2: Na jó, de hát most nem véletlenül vannak szakosodások. Mert igen, egy általános orvosi dolgot megtanulnak.
0: Jó, de hát most nézd a kezem, János Kórház. Papíros orvosok csináltak.
2: Jó, akkor úgy mondom, hogy többnyire.
0: Inkább lett volna egy jó nőgyógyász, aki
2: igen, de azért a sport...
0: Kell bármilyen végzettség ahhoz, hogy valaki politikus legyen?
1: Hát mondjuk az semmi, igen.
0: Mondjuk ez kár, de...
1: mondjuk az pont kár,
2: igen.
0: De hogy vannak ilyen munkák, hogy például autóvezető oktatónak kell, hogy legyen szerintetek olyan papírja, hogy ő azt csinálhatja, hogy nyilván kell, mert így működik a törvényben, de hogy szerintem, hogyha valaki jól csinálja, akkor mint Amerikában, hogy beülsz az apukáddal és tanít vezetni.
2: Hát, én szerintem ahhoz azért csak le kell tenni egy vizsgát.
1: Sőt, például Mexikóban jogsi sincs, tehát, hogy ott betöltesz egy bizonyos életkort, és akkor vezethetsz.
0: Tényleg így van?
1: Igen, ott így működik. Mondjuk ott,
2: ezt amilyen... itt is bevezethetnénk.
1: Ha marha jó lenne.
2: Nem kéne annyi. Nem, hanem, hogy már kritikán aluli, amennyi pénzt elkérnek.
0: Akkor téged zavarna-e, hogyha a tűzoltó...
2: Vannak is örülnének sokan szerint.
0: Tűzoltó, aki eloltja a házadat, amikor lángol, nincsen neki papírja.
2: Hát de legyen papírja. Hát minek? Ott is, azért, mert tök ott is benne. Tudni kell a technikákat, meg mindent. Hát úgy nem lehet berongyolni egy épületbe.
0: Hát de megállítod az ajtóba, hogy elnézést, mutass a papírját, mielőtt itt locsol.
1: Hát nem mutatod, de hát... Slagja legyen meg, jó sok vize, az legyen. Az...
0: Ne fröcsköljön itt, amíg nem mutatja meg a papírját. Legyen szíves.
1: Először a papír, csak utána a spritz.
3: Buenos morgen, minden hét.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók. És mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének. 23 és 25 fok között kelnek ma a vének, és kelt Tamás, és sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot. Déli 12-ig együtt, 9-től például üzenetküldő műsorra. Ross Stewart addig is a DNCA-vel, Alefardban pedig a Majestic-kel kezd. Itt jön a From Disco to Disco! Rá!

Nos kérem, milyenek a hajnalok a gangon? Remélem, hogy te is a gangon voltál, és akkor tapasztaltad. Filó, 2 évvel ezelőttről itt a forráson. Jó reggelt, ha éppen most ébredezel, jó napot, ha már fenn vagy, és jó munkát, ha pedig már dolgozol. Sziasztok! Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program Tamással 12 óráig együtt, utána pedig jön Bálint Lackó a Tempomattal. Addig 9-től például van egy fontos dolgunk, az üzenetküldő műsor, a frigyeseket tudod köszönteni. A nevük eredete itt lesz a következő órában, jön a kalendárium, ebben pedig ránézünk az utakra, és persze erre kérem, hogy milyen idővel számolhattok ma. Meleg lesz így elöljáróban ennyi. Segi, addig is érkezik az It Was Me, az M&S Presents The Girl Next Door-tól pedig már is az If You Wanna-t hozom. Csak slágerek közt érkezik.

Gino, és persze, hogy a nagy klasszik még az új évezet legelejéről érkezett. It Wasn't Me, így a dal, csak slágerek közt kaptad. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem neked időjárás jelentést, a 23-25 fokos, mondanám hajnali, hűvös, után maximálisan 33-34 Celsius fokkal találkoztok. Ma körülbelül olyan időnk lesz, mint tegnap, szikrázó napsütés és néha fátyol felhő kíséri a napodat. Az UV-sugárzás persze a szokott időben megint csak erős lesz. Apropó erős, élénk és erős is lehet az északnyugati nyugati szél. Nos, ha strandolsz, akkor ez minden bizonnyal jó hír, ha pedig nem, akkor hát viseld el valahogy. Közlekedünk rögve, előtte az Offenbach, hit lesz Szigala, Megan Trainor, no és Mark Embar, a Closer to Me a tiéd, csak slágerek közt.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Ami jó hír, hogy a közlekedés időjárási feltételei, na, azok tök jók lesznek. Az M1-es szokásosan nem, az információkat az útinform oldalán megtaláljátok. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt útszűkület van érvényben a 13-as kilométernél. A 10-esen Pilisvörösvár határában csatornáznak, útszűkület a 17-es kilométernél. A 11-esen Esztergomnál az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félút pályát le van zárva, a forgalmat egyébként jelzőlámpa irányítja. Sütő Vértes tolna, valamint a Tardos és Vértes tolna összekötő utakon a 14-es és a 16-os kilométer között aszfaltoznak, az út le van zárva, a kerülő utat pedig sárga táblák jelzik. Nos, ennyi volt a mén, a neked van infód, akkor dobd el, továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést, és mindez egy csajt az anyósülésre. Ő Olivia Dean, itt jön neked

A Glock & Buck és Krisze Sarandi együttműködés az imént a Magic Moment volt, a tiét 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt, köszönöm, hogy itt vagy. Teszed július 18-án a Frigyesek neve napján. Na, ők is érkeznek a következő órában, jön a kalendárium. 9-től pedig belecsapunk az üzenetküldő műsorba. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha úgy gondolod, hogy üzennél, akkor ezen teheted. SMS július 18-án a Frigyesek neve napján. Na, ők is érkeznek a következő órában, jön a kalendárium. 9-től pedig belecsapunk az üzenetküldő műsorba. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha úgy gondolod, hogy üzennél, akkor ezen teheted. SMS Viber formában jöhet. Szóval

Dog és az In Your Eyes, de imádom ezt is. Ezzel zártam az első órát a szombat délelőttben. Köszönöm, hogy itt vagy. Hozom a másodikat rögve, est érkezik Szabó Pisti a legfrissebbekkel, aztán nálam Walker és Soul Rana az újdonság, az Aaron a Soul, mutatom!

0: a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Rim, Baj, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
2: Skoda.
3: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450.000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
4: Ez reklám volt.

0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8 óra lesz, jó reggelt, jó hétvégét kívánok. 5 adónemet teljesen elterül a kormány, összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, irodalom és zene nők tolmácsolásában Komáromban. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. 5 adónemet teljesen eltörül a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán tegnap délután. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Ezt az adót az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénzbe folyt belőle, mondta a miniszterelnök. Eltörlik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez utóbbit az uniós joggal való ütközés miatt. Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Bárándovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd mellett található egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de ember életben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki sem tartózkodott a környéken. A nyári péntek esték különleges hangulatban telnek a Jukkai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban, ahol július minden péntekén 18 órától irodalmi és zenei programok várják az érdeklődőket. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg kedvenc regényeik legszebb részleteit a közönséggel, amelyeket élő kíséret tesz még meghittebbé és emlékezetesebbé. Legközelebb július 24-én pénteken Szinak Evelin olvas fel, énekel Burdi Marika. És végezetű sport, Marton Zsófi bronzérmet nyert női súlylökésben a Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokság pénteki versenynapján. A Magyar Szövetség honlapja szerint az Icarus BSS sportolója egyből korosztályos, országos csúcsot jelentő 17,35 méteres kísérlettel kezdett, és bár ezt a folytatásban nem tudta felülmúlni, a harmadik helyezése nem forgott veszélyben. Vindis Dávid kalapácsvetésben negyedik lett 71,75 méteres kísérletével.
0: Időjárás.
1: Szombaton meleg nyárias időre számíthatunk, 29-33 fok körüli csúcshőmérséklettel. Ugyanakkor helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap sok napsütés várható, de néhol ismét előfordulhat egy-egy frissítő zápor, a hőmérséklet továbbra is 30 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem, sziasztok! Ez tehát a szombat délelőtti program ebben az órában a kalendáriummal, a következőtől pedig az üzenetküldő dobon felét Frigyest tudsz köszönteni, ha van ilyen ismerősöd. Előtte Beyoncé, Santana, a Corazon Espinado, Fudeo, elsőként Anna Walker és Sorana, érkezik az Heroina! Tarts velem!

Beyoncé, és no, persze, hogy a Texas Hold'em 2 évvel ezelőttről érkezett ide. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. 12-ig teheted onnan jön a tempomat Bálint Lackóval, addig viszont 9-től az üzenetküldő műsort dobom felét, te pedig dobd az üzenetedet, 0620-97-8-97-85-ös a számom. Ebben jönnek a névnaposok, a már emlegetett frígyesek és a történelmi érdekességek közé is belekukkantok. Addig Oliver Heldens, Karen Hardingál, itt lesz az Ups, Karamell és Wilcox pedig most visszavágyom. Hova? Na ezt majd ők elárulják.

Tyler Adams és Karen Harding, az Oops volt a tiétek, mintha Britney Spearsnek ehhez lenne némi nemű köze. Szombat délelőtti program, Tamással köszönöm, hogy itt vagy július 18-án a Frigyesek neve napján. 19. századi magyar névalkotása Frigy szóból az övék, a Friedrich név magyarítása, jelentése béke hatalom. Frigyesek, boldogat nektek, a többieknek küzdik, köszöntsétek őket, akár az üzenetküldő műsorban is tehetitek rajtunk keresztül 9 és 12 óra között. Addig jön például Nero császár is. Mert hogy a kalendáriumba ugrunk bele rövidesen, Robin Schulz addig Bogi a We All-al, jön a Wachowski Life feldolgozása, Tom Novi pedig most kezd egy nagy klasszikkal, csak slágerek közdobom, de itt a jó body!

Romi Schulz az imént az Only Way Is Up volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Szombat délelőtti program Tamással. Köszi, hogy itt vagy, a kalendáriumot ígértem, hát nesze. 1962. Nem ebben az évben vagyunk, hanem ennyivel ezelőtt, tehát kereken 64-ben Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta. No és akkor innen szépen elkezdődött a keresztény üldözés. A mai nap szülött első Rudolf magyar király. Na azért tetszik nekem, mert figyú, a politikánál sokkal jobban érdekelte az asztrológia, prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit. Ugyancsak a mai nap szülötte a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. 1953-ban jelent meg Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit az édesanyjának ajánlott. És ha már muzsika, 64 a következő dátum, a Beatles Hard Day's Night című albuma jelent meg ebben az évben. Novák Péter neve ismerős, ő is a mai nap szülötte, színész, énekes, szövegíró, zeneszerző és műsorvezető. 1974-ben utasították ki az Amerikai Egyesült Államokból John Lennont egy régebbi marihuána birtoklásért kapott büntetés miatt. Na és a végére 2 muzsikával kapcsolatos, az egyik 1970-ből ingyenes koncertet adott a Pink Floyd és a Deep Purple a Hyde Parkban, Londonban, no meg 1992 házasságot kötött Whitney Houston és Bobby Brown. No kérem, ennyi voltam a kalendáriummal, jó dalok előtte, Marvin von Buren rögvest, itt lesz Eve és Sean Paul, most pedig Dua Lipával randizol, Training Season, csak slágerek közt érkezik.

Coming from Yulen és Teor Gutier. This is what it feels like. Így a dal 13 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a Forrás Rádió. Benne pedig a szombat délelőtt Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Fontos lehet, ha üzennél az üzenetküldő műsorban. Teheted 9 és 12 óra között. Onnantól pedig berobban majd Bálint Lackó a tempomattal. Addig viszont Pnau, The Warning közös. Itt lesz a BSV. Madison Bear pedig most kezd. Make Your Mind. 2 évvel ezelőtt. Csak slágerek közt érkezik.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda Bia,

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét. Véradás lesz hétfőn több helyütt is vármegyénkben. Nyert a férfi junior kézilabda válogatott. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, én pedig Szabó István vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A miniszter arra bíztatott mindenkit, hogy ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés és az elektromos rollerek szabályozása, illetve a közúti ellenőrzések kérdéseiben. A beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek majd a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez, emelte ki a miniszter. Véradás lesz több helyütt is hétfőn vármegyénkben, július 20-án délután 14:30-17 az Ácsi Művelődési Házban, 14:30-18 a Piliscsévi Művelődési Házban várják a véradókat. Ne felejtsék, a véradás életet ment, mert a levett vérből plazma, vörös vérsejt és vérlemezke készül. A véradónak is jó, mert csökkenti a vas szintjét, így védi a szívet. Ráadásul a szervezet új sejteket termel, és a szűrések miatt a véradó is kap egy ingyenes egészségügyi állapot felmérést. Szombatonként zárva tart a Jókai Mór városi könyvtár Komáromban. A felnőtt részleg július 27-től augusztus 29-ig van zárva ezeken a napokon. A bejárat melletti bibliobox-ba a zárvatartás idején is leadhatnak könyvtári könyveket. És végezetű sport, a magyar férfi junior kézilabda válogatott 31-24-re legyőzte Szlovéniát a romániai korosztályos Európa-bajnokság pénteki elődöntőjében. A szlovénok egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen. Az Európai Szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában, amely a legjobb 8 közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését, Fazekas Máté 7, Mészáros Máté 6, Gáncs Pető Máté 5 góllal, Váradi Szabó László pedig 10 védéssel zárt.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége következik, sok napsütés, meleg idő, és időnként gomoly felhők kísérik a szombatot és a vasárnapot. A délutáni órákban elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, ezért szabadtéri programokhoz érdemes figyelni a friss előrejelzéseket.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velán, déli 12-ig innen már az üzenetküldő műsorral, úgyhogy jelzem, megnyitom. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, ezt használhatod SMS Viber formában, jöhet ám az üzi, a frígyeseket pedig köszönsd bátran. Lionel Richie rögvest egy klasszikkal, Jade pedig kezd, ahogy ígértem. Itt jön a Cseller!

Avicii a nagy klasszikkal, Don't Stop the Music, így a dal, az új évezred leges legelejéről hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program Tamással. Elkezdődött már az üzenetküldő műsorod, hogy rögves bele is csapok a dalokba, és persze az üzenetekben. No, meg a Buenos Morgan visszatekintőben, mert hogy mind a három órában kapsz egyet-egyet. Ebben például elhagyott dolgok kerülnek elő. Hát Roland híres arról, hogy mindig mindent elhagy. No, de hogy tudjuk megtalálni azt, amit elraktunk, és nem tudunk, hogy hova raktuk el. No, erre kaptok majd ötleteket. Addig viszont például nem sokára Pool Max újdonsága, mint kívánság, a Valmar pedig most kezd, a 2 évvel ezelőtti Dálé lesz a tiétek. Peti írt rám, boldog 40. születésnapot kíván feleségének, Anitának, köszöni, hogy van neki, és küldi a kedvenc dalát. Ez pedig a Valmartól a Dálé. Peti, köszönöm, hogy írtál, Anitának tök jó ízlése van, gondolom miattad is, no meg a dal miatt is, jön a Valmar. Anita, boldog születésnapot.

Benne pedig természetesen a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. 12 óráig tart a program, 0-20-97-8-97-85-ös a számom. A frígyeseket bátran köszönsd. János üzenete: előttem kitartást és szép napot kíván az oroszlányi raktár minden dolgozójának. Pörögjön a munka, szóljon a zene! Na, ez lenne az üzenet. János, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és azt is köszi, hogy írtál nekem üzit. A Pullmax Marty Miller és Take Off and Fly közöst kéred tőlem. Úgyhogy jöjjön is a Headlights. Nektek jó munkát ott a raktárban. Hogy is írtad? Pörögjön a munka, és szóljon a zene! Csak slágerek közt!

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel

Sexy dal, ugye hölgyeim, 2006-ból érkezett. Ez az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy itt vagy, nem sokára a Buenos Morgan visszatekintővel, benne pedig rólam dal, aki mindig mindent elhagy, elrak, aztán nem találja meg. Klára írt nekem Viber üzenetet, a családját szeretnék köszönteni Egerben. Jaj, de jó! Akkor ott nagy valószínűséggel az interneten hallgattok minket. Legyen csodás, napsütéses hétvégétek, pihenjetek sokat. Akkor gondolom, itt nyaralásról van szó. Klára, köszönöm, hogy írtál nekem. A családodnak pedig, persze, hogy jó pihenést. A Midnight-tal Hoss érkezik már is. Hozom csak slágerek közt, és hogy is írtad? Csodás, napsütéses hétvégét nektek.

0: Go és a Burning Sunshine 2005-ből érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, amit ahogy ígértem, megspékelek most egy Buenos Morgan visszatekintővel. Miért teszem ezt? Hát azért, mert a legviccesebb pillanatokat elhozzuk nektek ilyenkor hétvégén, és legalább egy kicsi vidámkodás belefér, ugye? Rolandnak viszont nem fér bele az, hogy megtaláljon valamit, mert hogy ő ilyen. Ha valamit elrak, akkor azt tuti elfelejti. Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én például, ha nem találok valamit, akkor végig gondolom, hogy hova tenném. És ilyenkor rendre megtalálom, mert hogy hülye vagyok, de legalább kiszámítható.
3: Tehát, ó, értem. Ez egyébként olyan rossz vagyok, de használható. Tehát a hülye vagyok, de kiszámítható. Egészen jó dal lenne.
2: Az még hagyjál, de el is tudnám úgy énekelni, mint annó a mehet.
3: Na, az meg tuti. Csoki? A Csoki Ice jut erről is eszembe, már az a baj. Elvittél egy olyan irányba.
2: Értékelem.
3: Egy olyan irányba, gondoltam. Na, de hogy...
2: Egyébként Csoki nyárod, amúgy is jó, nem? Mondjuk ne akarnál szopogatni.
3: Úgy féltem. De én kezdtem, szóval igazából...
2: Bizony, tátott szájjal.
3: Besétáltam, igen. Na, hogy én a legtöbbször nem hagyok el dolgokat, de hogyha elhagyom, akkor nagyon. Tehát ott akkor lehetsz akármennyire kiszámítható. A legutóbb tudod, mit hagytam el úgy, hogy azóta sincs meg?
2: Hát én nem tudom, valamelyik exedet, de nem. Hát,
3: azt hagyjuk. Az a pincében volt, és ott maradt.
2: Ja!
3: Hát az más kérdés.
2: Hát ki, hol tartja?
3: Egy fülhallgató vagy fejhallgató elosztót. De ezt úgy képzeld el, hogy az nagy. Itt van benne egy ilyen, tehát hogy ez például ja, itt olyat, az, aha. Tehát hogy csak a hallgató kedvéért mekkora ez, tehát mint egy vajtartó doboz. Mint egy vaj.
2: Hát ez nagyobb, mint egy vaj.
3: Nagyobb, mint egy vaj. Valhozzá konnektorba dugós ízés.
2: Doboz.
3: Fogalmam nincs, hol van.
2: Hát mondjuk az azért gáz, mert azért ennek van értéke. Tehát nem az van, hogy tényleg egy műanyag ételhordót nem találsz. De
3: elmondom, hogy miért gáz. Azért gáz, mert el akartam adni, és jött a vevő. Azóta sincs meg. El kellett küldenem, hogy bocs, nincs meg. Szerinted mennyire néz hülyének? Tényleg, először váradtam fél óráig, még kerestem. Majd mondta, hogy bocs, nincs meg.
2: De ezt tényleg paraláltad.
3: Tehát, hogy nekem ilyenek vannak az életemben.
2: Magadat fosztottad meg pénztől.
3: Hát is, meg őt egy...
2: Mondjuk megházasodtál akkor is, de...
3: Kész, teljesen kész.
2: Bocs, nem,
3: a házasság az csak hoz pénzt.
2: Tényleg?
3: Nem.
2: Csak gondolod a rendszáspalat. Csak megpróbálod hát.
3: Én igazán megpróbáltam, tényleg.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: Ázsi Antoine és a nagy klasszik még 12-ből. Ez volt a más erém, az üzenetküldő műsor első óráját zártam. De nyitom ám a másodikat, jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán James Hype, ilyen lesz a 7 Seconds.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Miniszteri biztos neveztek ki az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért. Eltűnt fiút keres a komáromi rendőrkapitányság. Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított Liverpoolban. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Az egészségügyi miniszter Zahár Ákost nevezte ki az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítő pénteki számában. Zahár csípő és tért protézis specialista, a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház mozgásszervi sebészeti centrumának vezető főorvosa. A komáromi rendőrkapitányság eljárást folytat Kanalas Zoltán eltűnése ügyében. Az eltűnt fiú még július 3-án távozott a gyermek otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség leírást is adott a tinédzserről. A tájékoztatás szerint az eltűnt fiatal 17 éves, 167 cm magas, zöldes-barnás szemű, barna, rövidhajú, vékony testalkatú. A komáromi rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentést tehető a 0634 517 777 7 telefonszámon, illetve a névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Kertmozi lesz Nassájon a Búcsú téren ma szombaton este 9 órától. A Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus zenés vígjátékot vetítik. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a művelődési házban tartják, tehát a program semmiképpen sem marad el. És végezetül sport, Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub péntek délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol média értesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktus még 1 évig volt érvényes. Szoboszlai, akinek 2 magyar válogatott csapattársa is van, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin személyében, az egyesület honlapja alapján eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
0: Időjárás.
1: Szombaton meleg nyárias időre számíthatunk, 29-33 fok körüli csúcshőmérséklettel. Ugyanakkor helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap sok napsütés várható, de néhol ismét előfordulhat egy-egy frissítő zápor, a hőmérséklet továbbra is 30 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Szia, ez már a második, már ami az üzenetküldő műsort illeti, mert hogy az van, és tart egészen 12 óráig. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Jön a Buenos Morgan visszatekintő is, én Tamás. Oli Véneker rögves, James High pedig, ha már megígértem, akkor jó, hogy kezd, Shamia Battle Cell. Jön a 7 Seconds.

ez egy nagy kedvenc volt az új évezredben, ugye? Olive és a You're Not Alone csak slágerek közrepítettem itt a forráson. Üzenet küldöm műsor egészen 12 óráig. Köszönöm, hogy itt vagy én, Tamás. Ebben az órában is hozok neked Buenos Morgan visszatekintőt. Spriccelő francia gyerek. Na ez a sztori van nekem ideírva. Hogy ez mit is takar, tuti nem kell rosszra gondolni, na majd hozom a következő fél órában. Jó, addig pedig azokat a dalokat, amiket ti kértek tőlem, és amiben akár Frigyest is tudtok köszönteni, mert hogy névnapot ünnepellek, tegyetek így, ha van Frigyes nevű rokon ismerős a közeletekben. Apropó közeletekben, az én közelemben itt van már is Dóra, mármint az üzenete, persze. A vőlegényének küldené a BTS újdonságát. Őt Attilának hívják, a volán mögöttül állítólag. Vigyázz magadra, nagyon várlak haza. Dóra, köszönöm, hogy írtál és gondoltál Attilára. Attila, te pedig óvatosan vezess ott a volán mögött. Nem tudom, hogy mekkora autó van mögötted vagy alattad. Ha nagyon nagy, akkor meg főleg. A BTS jön, és a...

Madonnát és a Heal, Heal, Heal, azt a mekkora ez a dal. Egyébként csak szólok, ő magyar, budapesti és Ritának hívják. Ja, és a héten valamelyik reggel éppen beledumcsiztak a Buenos Morganben. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, a szombat délelőtti üzenetküldő műsort kapod, 0620-978-9785-ös a számom. Jön a folytatásban a kékhajú csaj, aki magyar és DJ is, igazából nagyon sokan nem szeretik, na hogy miért, azt inkább hagyjuk. Gábor üzenete előttem, szeretnék köszönteni a főnöküket, ő László, a születésnapja van, az egész szerelő műhely nevében írt egyébként, így jön egy kávét a mi számlánkra, ez lenne az üzenet, jaj, azért megmondom őszintén, nagyon kitettetek magatokért. Egy egész komoly kávé a főnöknek. Gábor, köszi, hogy írtál, pontosabban az egész szerelő műhelynek köszi, hogy írtatok. Laci, neked pedig mivel születésnapod van, ott az a kávé, jó, becsatlakozom én is, beleadom az egy forintomat. Regál Lilit és Szárát kérik neked, itt jön a Dreamin, boldog szülit!

0: Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémántfürdő strandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében három DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda B.

Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és a Let Me In. Az újdonságot hoztam az úrtól. Ez a Forrás Rádió, a szombati üzenetküldő műsort hallgatod. 12-ig tart a program, rövidesen például a Buenos Morgan visszatekintővel. Eszter üzenete előttem kisfiának, Daninak szeretne boldog születésnapot kívánni, ő ma lett 10 éves. Az üzenet: nagyon szeretünk, te vagy a mi büszkeségünk. Na mindez Fluor, Soseol és Sofia közösét pakolja. Eszter, köszönöm, hogy írtál. Itt van nektek a keserű Dani. Boldog 10. születésnapot. Legyen még 200. Jó, igaz, akkor már fel sem tudsz állni, de mindegy, legyen. Akinek

0: Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egyébként egyszer kaptuk egy ilyen hallgatói üzenetet, arról még nem is beszéltünk adásban, hogy az így nem stimmel, mert ugye Buenos az többes szám, a Morgan az meg nem, és hogy...
2: Tényleg csak ez a baj a műsorral?
1: Igen, szerintünk van más is, pedig mit csináljuk. Buen Morgan, hogy egyébként így kellene. De, tudjuk, de a Buenos Morgan az jobban hangzik, ennyi.
2: Hát meg aztán most, hogy az ország harmadik leghallgatottabb műsora vagyunk, így gyakorlatilag szerintem már ez már beívódott, már mindenki tudja így. Figyeljetek, Franciaországba utazzunk el, Párizsba. Van ott egy fiú, 14 éves az illető, úgy hívják, hogy Hamza, és egyébként többen ismerik szerintem most már a Ladouane vezeték névről, vagy Bece névről. Ő mindenféle csínyeket talált ki, és ezekkel a csínyekkel tartja rettegésben a környező embereket. Vízipisztolyjal lövöldözi az utca népét, van, hogy vödörvizet locsol rá valakire, de a kedvenc mondatom a szó szerint idézném a cikkből, a felvételeken többek között napozó nőket lök a csatornába.
3: Jézusom!
2: Kerékpárosokat és autósokat locsol le vízzel, rendőröket provokál vízipisztolyjal, miközben robogóval száguldozik Párizs utcáin gyakran e-cigarettázva. Kérdés, hogy meddig csíny valami és honnantól lesz bűncselekmény?
1: Én most megpróbálok rákeresni a srácra.
2: Annyit mondok, ez a Ladouane, amit elmondtam, ez a vám név, ez egyébként onnan származik és abból jön, hogy volt egy olyan vicce, hogy az utcán 2 eurós vámot szedett azoktól, akik elmentek mellette, hogy ne locsolja le őket. És akkor itt nevezték el, és itt lett a beceneve, fizessenek neki 2 eurót, és akkor ő nem fog locsolkodni.
1: Itt megtaláltam a kisrácot. Hát igen, van valóban ilyen vízipisztolyos, de ez csak egy fotó. Hát,
2: de tényleg én nézegettem, ilyen motorral megy, vagy e-bike-kal megy, nála a víz, elcigizget, néha rendőrökre is támad vízipisztolyjal, tehát hogy úgymond eléggé merész, de ez a csatornába lökött napozó nők, ez is nagyon furcsa, és a legdurvább az egészből van egy olyan videója, az egyik legnépszerűbb, hogy egy nő kéri, hogy ne lökjék bele a vízbe, vagy hogy is van, ne lökjék bele, vagy ne locsolja le, és ennek ellenére megcsinálja.
1: Itt várjám, találtam egy ilyen videót, nézzétek, hogy ott megy a kisec félmeztelenül Párizsban valahol az utcán, és akkor tényleg egy ilyen vízipisztolyjal. Uh-huh. Szerintem elég prosztó, már bocsánat.
3: Eléggé, igen.
2: És ilyen több milliós nézettsége van.
1: Amúgy az édesapja szerint a fia valójában kedves gyerek, aki senkinek sem akar rosszat.
3: Aha.
2: Csak szar a humora. Bocs. De nem? Tehát hogy biztos, hogy nem utána próbálnék futni, hogyha engem lefröcsköl, hanem én azt ütném le, akinél a mobil van. Mert itt valaki megy vele és tartja a mobilt.
3: Ja, igen.
2: Ellopnám a mobilt. Hogy kezdeném?
1: Igen.
2: Széttörném.
1: Hát, figyelj.
3: De akkor is te lennél még megvádolva, hogy rongáltad a dolgait. Tehát, hogy kifizettetnék veled.
2: Nem, mert nem látszanék, amikor töröm.
1: Egyébként meg gyerekek, szóval 14 éves, és tényleg, tehát, hogy tudjátok jól, hogy aztán én meg ilyen téren a konzervatív hozzáállás, így egymás közelében nem vagyunk, de hogy azért egy 14 éves gyerek itt cigarettázgat a közösségi oldalakon, és akkor anyuka meg apuka szerint ez rendben van, meg hogy egyébként embereket lökdös a vízbe, mm-hmm. és itt mindenki más a hibás, anyuka szerint, aki támadja őket, az rasszista, az apuka szerint meg a gyerekkel semmi gond nincs, mert a világ legjobb gyereke, szóval azért ott jó, fejben vannak gondok vannak a szülőknél.
2: Figyelj, én hallottam 14-es gyerekről, aki arra hivatkozott, hogyha visszaveszik a csapatban, még az e-cigarettát is lerakja.
1: Hát azért,
2: még a dohányzásról is leszokik.
1: Igazi elhivatott sportember. És lehet, hogy az alkoholizmussal is fölhagy.
2: Azt azért ne ígérjünk felelőtlenül.
1: De most jön a 8. osztály, úgyhogy az azért masszív, azt nem lehet másképp elviselni.
2: Hát így. Jó, de nyilván a szülők felelőssége. Oké, értem. De azért engem ne lökjön be senki, amikor napozok sehova.
3: Hát igen. De azt ne is lövöldözzön engem vízipisztollyal. A strandon lövöldözhet nyilván. De az utcán ne lövöldözzön akkor se, hogyha nyár van.
1: Az még nekem is beleférne, de az biztos, hogyha elkezdene lökdösni.
3: De ha sorozatos dolog, és tudod, hogy ez az a gyerek, akkor nem fog beleférni.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

Major Fire és a Mr. Soldier egy igazi nyári durranás itt a Forráson. Ezzel zártam a második órát az üzenetküldő műsorban, de nyitom ám a harmadikat egyből Pisti hírei után. A Tama Impala és Zsáni közössel. Ilyen lesz a Drug

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra lesz, üdvözlöm Önöket. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, irodalom és zene nők tolmácsolásában Komáromban. Jövök már is a részletekkel a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István. Ezek a hírek. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán tegnap délután. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Ezt az adót az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle, mondta a miniszterelnök. Eltörlik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez utóbbit az uniós joggal való ütközés miatt. Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Bárándovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd mellett található egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de ember életben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki sem tartózkodott a környéken. A nyári péntek esték különleges hangulatban telnek a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban, ahol július minden péntekén 18 órától irodalmi és zenei programok várják az érdeklődőket. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg kedvenc regényeik legszebb részleteit a közönséggel, amelyeket élő kíséret tesz még meghittebbé és emlékezetesebbé. Legközelebb július 24-én pénteken Színak Evelin olvas fel, énekel Burdi Marika. És végezetű sport, Marton Zsófi bronzérmet nyert női súlylökésben a Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokság pénteki versenynapján. A Magyar Szövetség honlapja szerint az Icarus BSS sportolója egyből korosztályos, országos csúcsot jelentő 17,35 méteres kísérlettel kezdett, és bár ezt a folytatásban nem tudta felülmúlni, a harmadik helyezése nem forgott veszélyben. Vindis Dávid kalapácsvetésben negyedik lett 71,75 méteres kísérletével.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége következik, sok napsütés, meleg idő és időnként gomoly felhők kísérik a szombatot és a vasárnapot. A délutáni órákban elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, ezért szabadtéri programokhoz érdemes figyelni a friss előrejelzéseket.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Frigyesek köszöntésére még mindig tökéletes ez az óra. Hello, a Forrás Rádiót, benne pedig a zombat délelőtti üzenet küldőműsort hallgatott. 12-ig tart a program, például a Buenos Morgan visszatekintővel is. Addig viszont jön a Little Mix és CNCO közös. Elsőként Tame Impala és Jenny. Itt szól már is a Dracula. Rádiózve!

A Little Mix, valamint ilyen jó közöst hoztam el nektek 2017-ből, ez volt a Reggaeton Lento. Szombat délelőtti üzenetküldő műsort egészen 12-ig. Köszi, hogy itt vagy. 0620-97-8-97-85-ös a számom, ezt tudod használni Viber SMS formában. Jöhet az üzi, szendvics tilalom van a strandon. Na, hogy melyiken és hogy miért, ez kiderül majd a következő fél órában, hiszen jön a Buenos Morgan visszatekintő. Addig viszont robogunk jobbnál jobb dalokkal, például nem sokára a Ricky a Pavari egykoriával. Itt pedig a Komalski meg a Vega érkezik. Dávid írt rám, az Egy világon át című dalt kérni és küldeni Szabó Ilonának a kólásboltba, üzeni neki függetlenül, hogy van mellette most valaki, de mindig is őt fogja majd szeretni. Dávid, kemény vagy. Köszi, hogy írtál. Itt a nóta, az Egy világon át. Tudod, a türelem Ilonát terem.

Szél egykoriával, az On The Beach-el, a Betikál jelentkezett az idei évben. The Beach, így a dal, az újdonságok közül került ide. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt üzenetküldő műsor, tudod, 12-ig a Sarah Perkétiámóval már is. A traktoros Gábor írt rám, Ivetnek küldeni ezt a dalt, üzeni neki, hogy most már lassan hazatolhatná magát az önfejlesztő táborból, mert kezd egy icipicit hiányozni. Önfejlesztő tábor? Akkor lehet, hogy ez a te érdekedbe is van, Gábor, csak szólok, valamint jó lenne, ha elkezdené tönkre tenni már az életét. Gábor, ez még nem kezdődött el? Na jó, csak viccelek, közé, hogy írtál, traktoros úr, itt jön a dalotok, a Sarah Perkétiámó, Ivet, te pedig úszdj haza!

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
4: Skoda.
5: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450.000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alessio és Tavlaua Heroes-zal találkoztatok 12 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor, köszi, hogy itt vagy, nem sokára a Buenos Morgan visszatekintőben a szendvics tilalommal találkozol. Addig azonban Alex Kenji újdonságát pörgetem, Tündi írt rám, a Bumble-ét szeretnék kérni és küldeni a barátnőinek. Ennyi csak az üzenet, semmi extra. Oké, itt van már is a Bumble-é, szép napot neked is!

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Fontos és kevéssé ismert változás lépett életbe az elektromos autók piacán, amely minden jövőbeni vásárlót érint. Az EU új szabályozása értelmében 2027-től kezdődően minden új elektromos autóhoz kötelező lesz egy úgynevezett akkumulátor útlevél, amelyben részletesen dokumentálni kell az akkumulátor állapotát, összetételét, eredetét és újrahasznosíthatóságát. A szabályozás célja kettős. Egyrészt az átláthatóság növelése. A vásárló pontosan tudja, hogy milyen állapotú akkumulátort vesz meg. Másrészt a körforgásos gazdaság erősítése, azaz, hogy az elhasznált akkumulátorok anyagait vissza lehessen forgatni. Ami a vásárlókat közvetlenül érinti, az akkumulátor útlevélből kiderül, hogy az adott autó akkumulátora hány töltési cikluson esett át, és kapacitása hogyan változott az idők során. Ezt egy friss, 10000-es adatbázison alapuló kutatás is alátámasztja. A futásteljesítmény önmagában nem árulja el az akkumulátor valódi állapotát. Két azonos kilométerrel rendelkező villanyautó akkumulátora egymástól teljesen eltérő állapotban lehet, attól függően, hogy milyen töltési szokásokkal és körülmények között üzemel. A rendszer bevezetése fokozatos. 2027-től az ipari és elektromos jármű akkumulátorokra vonatkozik, 2030-tól pedig a hordozható akkumulátorokra is kiterjed. Aki tehát a következő években elektromos autót tervez venni, hamarosan egy sokkal átláthatóbb piacra léphet.

0: Nálunk az infók négy keréken érkeznek az életedbe. Ez a Rádió, a Millás Rádió autós magazinja.
1: Egy friss hazai iparági hírrel zárjuk a mai adásunkat, ugyanis a CATL debreceni gyárában az indulás óta összesen 381 ezer akkumulátormodult állítottak elő, amelyek összesen mintegy 87 ezer elektromos járművet hajtanak Európa szerte. Ez pedig komoly szám, és a gyár még korán sem működik teljes kapacitáson. A modulgyártás egyébként 24 ősze óta zajlik, idén május óta pedig már 3 gyártósoron, amelyeken naponta 700 készül el. Az új saját gyárépületben beindított sor kapacitása önmagában 5 gigawattóra, ami közel 50 ezer elektromos autó ellátásához elegendő akkumulátort jelent évente. A következő nagy lépés a cellagyártás elindítása, amelyhez az építkezés már teljes mértékben befejeződött, és a csúcs technológiás berendezések telepítése is megtörtént, csak a gyártási engedélyekre várnak, és amint azok megérkeznek, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása, ugyanis jelenleg ezek Kínából érkeznek meg Debrecenbe. De ha ez beindul helyben, akkor a világ egyik legjelentősebb akkugyártó létesítményévé válik Európában. A tervek szerint a teljes beruházás 221 hektáron terül majd el. Kedves hallgatók, ez volt már a Tempomat, a Forrás Rádió autós, közlekedős és minden egyes autóval kapcsolatos információja. Szóval a lényeg az, hogy jövő héten délben találkozunk legközelebb. Addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao, ciao!
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva! Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazin.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra imád.

0: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
1: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Tata több pontján zajlanak útfelújítások. Július második felében szigorítanák az öreg tó hajózását, zárva lesz a navablak Tatán. Már is jövök a részletekkel, ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Tata több pontján zajlanak útfelújítások július második felében. A felújításokat, pormentesítéseket Tataváros önkormányzata megbízásából végzik. A munkálatok során átmenetileg kisebb útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A következő bő két hét során elvégzik a Csillagsziget bölcsöde és a Kincseskert óvoda melletti zúzott köves út javítását, pormentes burkolatot készítenek, aztán az Újhegyi úton a martaszfaltot felújítják, valamint új pormentes burkolatot készítenek a Szélkút utcától a Szőlősor utcáig, illetve a Gyertyános utat javítják, a pormentes burkolat szintén elkészül a Fekete úttól az Akácos útig, illetve a Kálvária utca végéig helyreállítják az utat és stabilizálják, továbbá a Vértesszőlősi úti szervízutat felújítják a Gábor Áron és az Öveges utcák közötti szakaszon, valamint a Szélkút utca első szakaszát javítják, pormentes burkolatot készítenek az Újhegyi úttól a Szociális bérlakásokhoz vezető aszfalti útig. A munkálatok előkészítése során az egyes helyszíneken időszakos, részleges útlezárásokra kell számítani. A technológiából adódóan a bitumenes zárás idején teljes útzár is lehet, amely maximum fél-egy órát vesz igénybe. A forgalmi rend változásairól a kivitelező minden esetben táblákkal és jelzőrös forgalomirányítással tájékoztatja az autósokat. Az érintett utcákból teljes zárás esetén is ki lehet majd hajtani reggelente, délután pedig vissza lehet térni. Kérik és köszönik a közlekedők figyelmét és türelmét, írja a tata.hu. Szigorítanák az öreg tóhajózását, a város indoklása szerint az utóbbi időszakban egyre több elektromos eszköz jelent meg a tavon. A tervezet szerint az évente kiadható engedélyek számát is meghatároznák. A gépi meghajtású, vagyis elektromos és motoros vízi járművek esetében összesen 15 engedélyt adnának ki, míg az eseti engedélyek számát 5 hajóban maximalizálnák. A szabályozás oka, hogy a tóhasználók szerint az öreg tó elérte azt a határt, ahol már nem lehet korlátlanul növelni a hajók számát. A város célja ezért a jelenlegi állapot fenntartása és a terhelésének csökkentése. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága közölte, hogy a tatai navablakban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A két hetes szünet alatti személyes ügyintézésre további 4 helyszínen van lehetőség, köztük a Tatabányai Központi Ügyfélszolgálaton. Ezek voltak a Tatai Krónika hírei, köszönöm figyelmüket, Szabó Istvánt hallották. További jó rádiózást, tartsanak a Forrás Rádióval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

kívánok mindenkinek, gyertek, tartsatok velem egy jó kis sziesztára, már indítom is az első órát. Ma is szokás szerint este 8 óráig foglak szórakoztatni titeket, meghozom a legjobb slágereket. Ebben az órában pedig beszélni fogok egy különleges könyvesboltról is. Az óra azonban most indul, Kashmirral szól a Wild Ride.

Magda és Lotfi Begi közösen nyári zápor, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony megnyílt Nagy-Britannia első romantezi könyvesboltja. Aki esetleg nem tudná, a romantezi műfaj a romantikus és a fantasztikus regények házasításával alakult ki. Szóval, nyílt a briteknél egy olyan bolt, ahol csak ezek a fajta könyvek találhatók meg. Július 4-én nyitotta meg a kapuit, és már aznap kígyózó sorok álltak. A neve is elég vicces, az lett, hogy Bad Girl Books, és egyébként rózsaszín maga az üzlet, legalábbis kívülről belső képeket nem láttam róla. Egyébként a bestseller címek mellett független kiadású regényeket és a világ különböző szegleteiből származó szerzőktől közvetlenül beszerzett, gondosan válogatott külön kiadásokat is tartanak. Hát, úgy látszik, hogy a romantezi az továbbra is hódít. Meg hódít nálunk Mika és Red van közöse is, szól a Kick-Ass.

Busta Rhymes, Mariah Carey és Slipknot Scott közös az I Know What You Want után egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között korábban kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt folyamatos a több kilométeres szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban, így aki személyautóval van és Budapest a célja, hát annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Szárligetnél a 46-os kilométernél baleset történt korábban, de az átterelt belső sávban megindult a forgalom, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. Ha van ennél több információtok is, akkor küldjétek el nekem a 0620

el is értünk a Siesta első órájának a végéhez, úgyhogy most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig természetesen, ahogy szoktam, visszatérek, és indítom az órát ezzel a dallal.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdő strandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz, szép napot kívánok. Miniszteri biztos neveztek ki az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért. Eltűnt fiút keres a komáromi rendőrkapitányság. Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított Liverpoolban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Az egészségügyi miniszter Zahár Ákost nevezte ki az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítő pénteki számában. Zahár csípő és tért protézis specialista, a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház mozgásszervi sebészeti centrumának vezető főorvosa. A komáromi rendőrkapitányság eljárást folytat Kanala Zoltán eltűnése ügyében. Az eltűnt fiú még július 3-án távozott a gyermek otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség leírást is adott a tinédzserről. A tájékoztatás szerint az eltűnt fiatal 17 éves, 167 cm magas, zöldes-barnás szemű, barna, rövidhajú, vékony testalkatú. A komáromi rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 0634 517 777 telefonszámon, illetve a névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefont tanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Kertmozi lesz Nasszájon a Búcsú téren ma szombaton este 9 órától a Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus zenés vígjátékot vetítik. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a művelődési házban tartják, tehát a program semmiképpen sem marad el. És végezetül sport, Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub péntek délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol média értesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktus még 1 évig volt érvényes. Szoboszlai, akinek 2 a magyar válogatott csapattársa is van, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin személyében, az egyesület honlapja alapján eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége következik, sok napsütés, meleg idő, és időnként gomoly felhők kísérik a szombatot és a vasárnapot. A délutáni órákban elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, ezért szabadtéri programokhoz érdemes figyelni a friss előrejelzéseket.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép napot, sziasztok! Pisti köszi a híreket. Vágjunk bele a második órába is, amiben filmes hírek fognak következni. Például szó lesz egy újabb élőszereplős alkotásról, de hozok egy kulisszatitkot az Odüsszeiáról is, valamint beszélni fogok a Démonok között franchise-ról. Most azonban megyünk tovább moziban és Trips közösével, ez a Halo.

Oliver from Earth és BLR közöse a világ az enyém, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És bizony készül egy újabb élőszereplős történet, méghozzá a Narutót fogják megcsinálni. Már keresik a színészeket a három legfontosabb karakterhez. Azaz Narutót, Sasukét és Sakurát keresik. Destin Daniel Cretton fogja ezt képernyőre átálmodni, aki ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy megtiszteltetés számára, hogy elkészítheti. Egy biztos, fel van adva neki a lecke, ugyanis a Naruto adaptálása nem tűnik egyszerű feladatnak. Ami viszont egyszerű, hogy én lejátszom nektek a következő dalt, ez pedig nem más, mint Chris Burke, Daniel Merano és Dino Milleta közöse, a Tokaz Miracle.

vagyunk, az imént pedig Mila Davaritól szólt a Maniac. És bizony már látható a mozikban Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, amivel kapcsolatban elárult egy kulisszatitkot is. Nolan a Jon Stewart The Daily Show című műsorban beszélt arról, hogy az egyik néző hiányolta az Odysseus és a Kyklops jelenetében szereplő viccet, amelyet a végső változatból végül töröltek a készítők. A klasszikus történetben Odysseus a Kyklopsnak azt hazudja, hogy senki a neve. Miután megvakítja az óriást, az segítségért kiált, és amikor a többi Kyklops megkérdezi, ki támadta meg, azt válaszolja, hogy senki. A társai ezt szó szerint értelmezik, így nem sietnek a segítségére. A jelenet egyébként az irodalom történet egyik legrégebbi fennmaradt szójátékának számít, amely az eredeti görög szövegben további nyelvi játékokra is épül. Nolan szerint azonban ezek a finom utalások a fordításban elvesznek, és ezért a vásznon nem működtek volna ugyanazzal a hatással. Azt mondta, megpróbálta beépíteni, de nem sikerült. Nos, szerintem enélkül is működni fog, bár most, amiket olvastam, nem olyan jók a visszajelzései, de hát ki tudja.

Alexa és a Call on Me, ez szólt az imént. A Démonok között franchise stúdiója pedig hivatalosan is bejelentette, hogy érkezik a következő film, amely a The Conjuring First Communion címmel érkezik, és a legendás paranormális nyomozó páros fiatal korát fogja bemutatni. Tehát egy előzményfilmről van szó, ami 2027. szeptember 10-én kerül a mozikba, legalábbis ezt ígérik. A fiatal Ed Warren ezúttal Gareth Waring, míg Lorraine Warren Amanda Fix fogja alakítani, átvéve a szerepet Patrick Wilsontól és Vera Farmingától, ugyanis a franchise kezdete óta ők formálták meg a házaspárt. Nos, hogy le fogják tudni őket körözni, az egy jó kérdés, viszont mi most megyünk tovább Kelly Clarksonnal, szól tőle a Synth.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig dr. Béres és Verép Tamás közöse szólt az Ugye nem bántad meg. Ez egy friss kollaboráció. Most azonban megyünk tovább Prezioso és Marvin közösével, ez pedig 1999-ben érkezik, szól a Tell Me Why.

Egy újabb óra végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy most én tartok egy pár perc szünetet, addig Szabó István elmondja a híreket, információkat. A következő óra pedig Olivia Dean slágerével fog indulni, ez lesz a So Easy, mutatom!

0: vasárnap este 8-tól 10-ig DJ Ubinkkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
0: Szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, szép napot kívánok. Hőt adónemet teljesen eltöröl a kormány. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, irodalom és zene nők tolmácsolásában Komáromban péntekenként. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán tegnap délután. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Ezt az adót az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénzbe folyt belőle, mondta a miniszterelnök. Eltörlik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez utóbbit az uniós joggal való ütközés miatt. Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Bárándovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd mellett található egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de ember életben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki sem tartózkodott a környéken. A nyári péntek esték különleges hangulatban telnek a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban, ahol július minden péntekén 18 órától irodalmi és zenei programok várják az érdeklődőket. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg kedvenc regényeik legszebb részleteit a közönséggel, amelyeket élő kíséret tesz még meghittebbé és emlékezetesebbé. Legközelebb július 24-én pénteken Szinak Evelin olvas fel, énekel Burdi Marika. És végezetű sport, Marton Zsófi bronzérmet nyert női súlylökésben a Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokság pénteki versenynapján. A Magyar Szövetség honlapja szerint az Icarus BSS sportolója egyből korosztályos, országos csúcsot jelentő 17,35 méteres kísérlettel kezdett, és bár ezt a folytatásban nem tudta felülmúlni, a harmadik helyezése nem forgott veszélyben. Vindis Dávid kalapácsvetésben negyedik lett 71,75 méteres kísérletével.
0: Időjárás.
1: Szombaton meleg nyárias időre számíthatunk, 29-33 fok körüli csúcshőmérséklettel. Ugyanakkor helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap sok napsütés várható, de néhol ismét előfordulhat egy-egy frissítő zápor, a hőmérséklet továbbra is 30 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket. A következő órában szó lesz arról, hogy mit tegyünk a fesztivál túlélő csomagba, és a bosszú szomjas alvás halogatásról is beszélni fogok. Persze, hozom a jobbnál jobb dalokat is, szóval az óra indul, ahogy ígértem, Olivia Dinnel, Soul, a So Easy.

Shaft és a Sway elszólt itt a Forrás Rádióban, és bizony hamarosan az is ki fog derülni, hogy mit kellene vagy kell tenni a fesztivál túlélő csomagba. Most viszont még egyelőre zenélünk tovább Soul Florida és T-Pain közöse Allo.

Bogi és Dash közöse a Jól leszek újra, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, és még mindig tart a fesztivál szezon, szóval nézzük meg, mit érdemes egy túlélő csomagba tenni. A Joy.hu szépen összeszedte ezeket, nézzük is. Például mindenképpen legyen nálunk naptej, zsebkendő, fájdalomcsillapító, arctisztító kendő, amivel akár az elfolyt smink is kezelhető, aztán kell még, hogy legyen benne dezodor, esetleg egy mini parfüm, a műszaki cikkek terén pedig érdemes magunkkal vinni egy powerbankot is, hiszen az élményeket rögzíteni kell. A telefon meg nem biztos, hogy bírni fogja egész nap. Nos, ti még mit tennétek ebbe a túlélő csomagba? 0620-97-8-95-ös, ide jöhetnek az ötletek. Most pedig megyünk tovább Loud Luxury és Brando közösével, ez a Body.

0: Hi, I am Dove Cameron.
1: Forrás Rádió. Plus, you know my clothes are fit. Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

dallal, 2001-es legre az Always Come Back to Your Love után pedig hamarosan érkezik majd a folytatásban Sheryl Cole is a Call My Name-el, viszont most Kemper és Dadoni közösével megyünk tovább, ez az On Repeat.

Bajalex és a Slap, valamint Hero közöse a Hullig, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük meg, hogy mi az a bosszú szomjas alvás halogatás, amit még az óra elején emlegettem. Igen, jól hallottátok, van ilyen. No és ki mások használnák ezt most, mint a Z generáció tagjai? Maga a fogalom azonban 2014-ből származik, és egy holland kutatócsoport vezette be. A bosszú szomjas alvás halogatás azt jelenti, hogy valaki szándékosan később fekszik le, mint kellene, annak ellenére, hogy tudja, másnap emiatt kialvatlan lesz. A bosszú szó arra utal, hogy az ember megpróbálja visszaszerezni azt a szabad időt, amit napközben elveszített. Ha egész nap mások elvárásai szerint élünk, és dolgozunk, tanulunk, gondoskodunk másokról, akkor este úgy érezhetjük, hogy végre eljött az a néhány óra, ami csak a miénk. Ti már csináltatok ilyet? A bosszúszomjas alvás halogatás egyébként valójában annak a jele, hogy az emberek napközben nem érzik úgy, hogy lenne idejük saját magukra, az éjszaka ezért a szabadság szimbólumává válik. Dr. Jade Wu pszichológus azt mondja, hogy ha napközben több valódi pihenést és örömöt építünk be az életünkbe, este kevésbé érezzük majd szükségét annak, hogy ellopjunk még 2 órát az alvásból. Én sem lopok el tőletek több időt, már indítom is Maliár 2025-ös slágerét, Soul a Together We Shine.

Ennek az órának is vége, azt kell, hogy mondjam. Viszont még egészen este 8 óráig itt leszek veletek, úgyhogy tőlem nem kell elbúcsúzni, meg egyébként Pistitől sem. Most hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk tovább majd ezzel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda. Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében három DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra lesz, szép szombat délutánt kívánok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét. Véradás lesz hétfőn több helyütt is vármegyénkben. Nyert a férfi junior kézilabda válogatott. Már is mondom, a folytatásban jönnek a részletek. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István és ezek a hírek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A miniszter arra biztatott mindenkit, hogy ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés és az elektromos rollerek szabályozása, illetve a közúti ellenőrzések kérdéseiben. A beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek majd a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez, emelte ki a miniszter. Véradás lesz több helyütt is hétfőn vármegyénkben. Július 20-án délután 14:30-17 az Ácsi Művelődési Házban, 14:30-6 a Pilis-Csévi Művelődési Házban várják a véradókat. Ne felejtsék, a véradás életet ment, mert a levett vérből plazma, vörösvérsejt és vérlemezke készül. A véradónak is jó, mert csökkenti a vas szintjét, így védi a szívet. Ráadásul a szervezet új sejteket termel, és a szűrések miatt a véradó is kap egy ingyenes egészségügyi állapot felmérést. Szombatonként zárva tart a Jókai Mór városi könyvtár Komáromban. A felnőtt részleg július 27-től augusztus 29-ig van zárva ezeken a napokon. A bejárat melletti biblioboxba a zárvatartás idején is leadhatnak könyvtári könyveket. És végezetű sport, a magyar férfi junior kézilabda válogatott 31-24-re legyőzte Szlovéniát a romániai korosztályos Európa-bajnokság pénteki elődöntőjében. A szlovénok egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen. Az Európai Szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában, amely a legjobb 8 közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését, Fazekas Máté 7, Mészáros Máté 6, Gáncs Pető Máté 5 góllal, Váradi Szabó László pedig 10 védéssel zárt.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége következik, sok napsütés, meleg idő, és időnként gomoly felhők kísérik a szombatot és a vasárnapot. A délutáni órákban elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, ezért szabadtéri programokhoz érdemes figyelni a friss előrejelzéseket.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem, Pistineket pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Na nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Hát például hozok majd egy házi receptet a sarokrepedés ellen, meg természetesen a jó zenéket is, folyamatosan egészen este 8 óráig már indulunk is a Headlights-a.

0: Néhány.
1: Hangerő fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

a Joci és az értünk volt házszalt itt a Forrás Rádióban. És hát ugye a sarokrepedés sok embernél okoz problémát, főleg nyáron. A femina.hu oldalon azonban találtam egy házi receptet, ami erre megoldás lehet. Azt írják, hogy jó a seavaj, az olívaolaj és a vazelin is, de ha egy igazán megnyugtató és tápláló kenőcsöt szeretnénk, akkor ezt a házi receptet próbáljuk ki. Ehhez kell egy csésze kókuszolaj, fél csésze seavaj, 15 csepp levendulaolaj és 15 csepp teafaolaj. A seavajat és a kókuszolajat egy kis lábosban össze kell melegíteni, amikor összeolvadtak, akkor le kell húzni a tűzről, és ki kell hagyni hűlni, de úgy, hogy ne szilárduljon meg. Amikor langyosra hűlt, bele kell csepegtetni az illóolajokat, át kell önteni egy üvegbe, és hát ezután már csak száraz, hűvös helyen tartani, este zuhanyzás után pedig be kell vele dörzsölni a sarkunkat. Állítólag ettől jó finom puha lesz. Próbáljátok ki, hogyha gondoljátok, én pedig hozom a folytatásban is a jobbnál jobb dolgokat. Bauzával megyünk tovább, ez a

Dua Lipa és Da Baby közöse a Levitating után. Megnézzük, hogy melyek azok a kutyafajták, akik a leginkább veszélyeztetett kategóriában tartoznak a nagy melegben. Egy brit állatorvosi szakértő szerint a kockázati lista élén a laposra tenyésztett orrú fajták, vagyis a mopszok, a buldogok és a sicuk állnak. Veszélyeztetettek még a nagy mozgásigényű munkakutyák is, mint amilyen a Border Collie és a Spaniel. Egy biztos, hogy az összes kutyafajtára a nagy melegben oda kell figyelni, ők is azért nehezen élik meg ezt az időjárást. Most pedig megy

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig Hittaler Andreát halljátok, és bizony, azért vagyok itt este 8 óráig, hogy hozzam nektek a jobbnál jobb dalokat. Például hamarosan szólni fog Üzsel, Topik és Arás közöse az I Adore You, most pedig indul Macklemore és Ryan Lewis közöse.

fel, hangszóró be! Ez a Siesta, a hétvége csúcspontja Hittaller Andreával. Forrás Rádió, mindig veled!

Sierra és Missy Elliott közöse a One to Step fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, elmondja a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza és indítom az órát Leoni és G-Eazy közösével, ez lesz a Rock and Roll, mutatom!

0: Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne haborsz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@teber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafe 13. havi fizetés. Címünk: Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és délután 5 óra lesz. Jó napot kívánok! Miniszteri biztos neveztek ki az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért. Eltűnt fiút keres a komáromi rendőrkapitányság. Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított Liverpoolban. Már is hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Az egészségügyi miniszter Zahár Ákost nevezte ki az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítő pénteki számában. Zahár csípő és tért protézis specialista, a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház mozgásszervi sebészeti centrumának vezető főorvosa. A komáromi rendőrkapitányság eljárást folytat Kanala Zoltán eltűnése ügyében. Az eltűnt fiú még július 3-án távozott a gyermek otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség leírást is adott a tinédzserről. A tájékoztatás szerint az eltűnt fiatal 17 éves, 167 cm magas, zöldes-barnás szemű, barna, rövidhajú, vékony testalkatú. A komáromi rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 0634-517-777 telefonszámon, illetve a névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefon számon. Kertmozi lesz Naszájon a Búcsú téren ma szombaton este 9 órától. A Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus zenés vígjátékot vetítik. A rendezvény ingyenes. Rossz idő esetén a vetítést a művelődési házban tartják, tehát a program semmiképpen sem marad el. És végezetül sport, Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub péntek délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol média értesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktus még 1 évig volt érvényes. Szoboszlai, akinek 2 magyar válogatott csapattársa is van, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin személyében, az egyesület honlapja alapján eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
0: Időjárás.
1: Szombaton meleg nyárias időre számíthatunk, 29-33 fok körüli csúcsőmérséklettel. Ugyanakkor helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap sok napsütés várható, de néhol ismét előfordulhat egy-egy frissítő zápor. A hőmérséklet továbbra is 30 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, köszönöm a híreket, és bizony már csak 3 óránk van együtt. A következő órában hozok 7 régi szokást a 70-es és 80-as évekből, amitől kevésbé stresszes volt az élet, viszont a jó dalokról sem feledkeztem meg. Szóval indulunk Leonie és G-Eazy közösével, Solar Rock and Roll, ez pedig a...

Jungkook és Latto közöse a Seven, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. És hogyha már Jungkook, akkor hozok egy kis BTS információt. Ugyanis vasárnap valószínűleg a K-pop rajongók és a foci rajongók össze fognak érni, ugyanis a világbajnokság fináléjában, annak is a fél idejében egy mini BTS koncertet láthatnak majd az ARMY-k. Gondolom egy dalt fognak előadni, nem tudom, hogy ez hogy szokott működni, de tapadjatok a képernyőre, hogyha szeretitek őket. Vasárnap 21 órakor. Most pedig megyünk tovább Nico Santos-szal, szól a Ray of Light.

Locsold a pezsgő! A Valhalló és a Valmar közöse, a Pezsgő Eső szólt itt a Forrás Rádióban, és hamarosan érkezik majd a Sophie and the Giants-től a Red Light. Most azonban indulunk Sean Kingston, Chris Brown és Wiz Khalifa közösével, szól a Beat It! Kingston!

A No Doubt és a Bounty Killer közöse a Hey Baby, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük azt a hét régi szokást, ami a 70-es, 80-as években stresszmentessé tette az életet. Hát az első ilyen az az volt, hogy a munkahelyen maradt. Tehát otthon már egyáltalán nem beszéltek róla. A második, hogy a szomszédok nem voltak idegenek, tehát mindenki ismert mindenkit. A harmadik az, hogy a 70-es és 80-as évek emberei rengeteg időt töltöttek a szabadban, csak éppen nem azért, hogy teljesítsék a napi 10 000 lépést, vagy feltöltsék az edzésüket egy alkalmazásba. Kertet ástak, autót mostak, labdáztak, kirándultak, sétáltak, vagy egyszerűen csak kiültek a napra, mert jó idő volt. Hozok még 4 darab ilyen tippet, viszont most megyünk tovább Sam Smith és Kim Petras közösével, ez pedig nem más, mint az Unholy.

Viktor és a Fire, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor itt van még négy olyan dolog, ami stresszmentesítette a 70-es, 80-as évek embereit. Ilyen volt például az, hogy nem féltek unatkozni. Aztán a hobbi nekik nem volt mellékállás. A vacsora a vacsoráról szólt. Megbeszélték, mi történt aznap, ki mit csinált hétvégén, vagy egyszerűen csak beszélgettek. Aztán itt van az utolsó, a hetedik, hogy nem voltak mindig elérhetők, és ezen senki sem sértődött meg. Egyébként én is azt mondom, hogy néha jó a külvilágtól egy kicsit kikapcsolni, és a telefonunkat is kikapcsolni. Avala Roxton, vele megyünk tovább, szól a Something to Believe In.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

ennek az órának is vége van, úgyhogy most jönnek a hírek, információk méghozzá Szabó Istvántól. A következő órában pedig visszatérek, úgyhogy ne menjetek sehová, mert megyünk tovább a legjobb slágerekkel. Mutatom, hogy melyikkel indul az

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Ugye nem baj, ha bajra

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 6 óra, jó hétvégét, szép estét kívánok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor. Irodalom és zenenők tolmácsolásában Komáromban. Jönnek már is a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán tegnap délután. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Ezt az adót az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle, mondta a miniszterelnök. Eltörlik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, ez utóbbit az uniós joggal való ütközés miatt. Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd mellett található egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de ember életben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki sem tartózkodott a környéken. A nyári péntek esték különleges hangulatban telnek a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban, ahol július minden péntekén 18 órától irodalmi és zenei programok várják az érdeklődőket. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg kedvenc regényeik legszebb részleteit a közönséggel, amelyeket élő kíséret tesz még meghittebbé és emlékezetesebbé. Legközelebb július 24-én pénteken Színak Evelin olvas fel, énekel Burdi Marika. És végezetű sport, Marton Zsófi bronzérmet nyert női súlylökésben a Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokság pénteki versenynapján. A Magyar Szövetség honlapja szerint az Icarus BSS sportolója egyből korosztályos, országos csúcsot jelentő 17,35 méteres kísérlettel kezdett, és bár ezt a folytatásban nem tudta felülmúlni, a harmadik helyezése nem forgott veszélyben. Vindis Dávid kalapács vetésben negyedik lett 71,75 méteres kísérletével.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége következik, sok napsütés, meleg idő és időnként gomoly felhők kísérik a szombatot és a vasárnapot. A délutáni órákban elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, ezért szabadtéri programokhoz érdemes figyelni a friss előrejelzéseket.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Ez az óra pedig már csak a legjobb slágerekről fog szólni, szóval itt lesz majd Avajon és Sofia Nüzau közöse a Wacuka, de a Follow the Flow-tól is szólni fog az Így vagyok szabad, viszont azt ígértem, hogy a Born Again-nel indulunk tovább, úgyhogy így is lesz.

Sophie Ellis Baxter és a Freedom of the Night, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok, de már nem sokáig, nagyjából másfél óra múlva ugyanis kezdődik a Saturday Live Session, 8 órától DJ Hubik, 9 órától DJ Dom Panda fog a keverőpult mögé érkezni, aztán 10 órától jön a Club Session, Johnny Stayer fog indítani, utána 23 órától pedig jön szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Most pedig még egyelőre én keverem a zenét, szóval megyünk tovább a

0: hogy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, bizony már csak egy óránk van hátra, ugyanis hamarosan kezdődik 8 órától a Saturday Live Session, 10 órától pedig szokás szerint a Club Session, úgyhogy hamarosan átadom a terepet a Forrás Radio DJ-nek. Most viszont még én keverem a zenét, szóval megyünk Daniel Harley és Dua Lipa közösével tovább.

0: üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.
1: No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

Son és a Midnight Sun, ezzel a dallal fogok búcsúzni tőletek, ugyanis lejárt a műsoridőm, hamarosan érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, úgyhogy átadom nekik a terepet. 8 órától a Saturday Live Sessionben DJ Hubik fog kezdeni, aztán őt követi 9 órától DJ Dom Panda, 10 órától a Club Sessionben Johnny Stayer indít, aztán utána érkezik Robin Schulz 11 órától a Sugar Radio Show-val. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok, legközelebb holnap 7 órától várlak titeket. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok, vigyázzatok magatokra, további szép estét kívánok, sziasztok!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled. Summer night, party time, I won't really lose my mind. Come on, dance with me all night. Muchachos y muchachas. Neon lights, music high, tequila shot, we touch the sky. Hands up, feel the crazy vibe. Muchachos y muchachas.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Nyáron rengeteg diák vállal munkát, de érdemes a munkáltatót ellenőrizni. Megújult Szomót főútja, vádat emeltek egy pilisvörösvári férfival szemben, nem fizette a gyerektartást. Jövök a részletekkel, 2026. július 18-a, szombat este van. A mikrofonnál Szabó Istvánt hallják, és ezek a hírpercek. És akkor a folytatás. Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni a szabályokkal. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján az adatbázisok rovatban, mondta el rádiónknak Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának sajtóreferense. Tulai Anitát hallják.
2: Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött alapbért munkakört tartalmazó munkaszerződéshez, amely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony tartalma, jellege és a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, de jó, ha szerepel benne. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti vagy napi órabérben, vagy akár teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 322.800 forint. Az iskola szövetkezet és a munkaviszony mellett a diákok egyszerűsített foglalkoztatás, azaz alkalmi vagy idény munka keretében is dolgozhatnak. Ebben az esetben nem kötelező a szerződés írásba foglalni, a közterhet a munkáltató fizeti. A tanulók a nyári szünetben vállalhatnak úgynevezett háztartási munkát is, például korrepetálás, nyelvtanítás, gyermekfelügyelet, takarítás és kertgondozás is. A diáknak az így szerzett jövedelmek köztehermentes, vagyis sem adót, sem járulékot nem kell levonni belőle. A háztartási munkánál egyetlen adókötelezettség van, a bejelentési kötelezettség, ami a diákot alkalmazó természetes személyt terheli. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ a 72-es számú információs füzetünkben olvasható. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közteherről igazolást kell kiadnia 2027. január 31-ig, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyi jövedelemadó bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
1: A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét. A haláleset körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárásban vizsgálja, tájékoztatta a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-t. Batta Zsolt István közölte, a férfi holttestét szerda délután találták meg, mint arról az MTI korábban beszámolt, a 34 éves tatai férfi Balaton Lelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult és nyoma veszett. Kajakját benne a holmiával aznap kora délután találták meg a két tóparti település között. A tavon ekkor másodfokú viharjázés volt érvényben. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. A rendőrség az eltűnés miatt körözést is kiadott személy leírással. A tények.hu híradása szerint a holttestet azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen lebegő kajakját is megtalálták. A tapasztalt sportolónak és hajósnak mondott mérnök után egy 9 hónapos és egy 5 éves fiú maradt félárván, közölték. Megújult Komárom-Esztergom vármegyében Szomót főútja a 3,4 kilométeres útszakasz felújítására 575 millió forintot fordítottak, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. A társaság tájékoztatása szerint a beruházás során a teljes érintett szakaszon két rétegű burkolatfelújítás készült. Megújult 6 autóbusz megállóhely fejlesztették és felújították a csapadékvízelvezető rendszert, valamint egy szintre helyezték a kapubejárókat és a csatlakozó járda felületeket. A fejlesztés részeként teljes körűen felújították az Árendás patak és a Szomódi patak hídját, továbbá kicserélték a forgalomtechnikai elemeket. A kivitelezés során 1813 köbméternyi aszfalt réteget építettek be, 1961 köbméter stabilizált patka készült, valamint 137 közúti jelzőtáblát cseréltek ki, és 847 méter szalagkorlát épült, tájékoztatott a közútkezelő. Vádat emeltek egy pilisvörösvári férfi ellen gyerektartás elmulasztása miatt. A vádirat szerint a bíróság 2025-ben kötelezte őt arra, hogy két kiskorú gyermeke után fejenként 80.000 forint tartásdíjat fizesse meg. Gyermekei gondozója volt élettársa részére. A férfi fizetési kötelezettségét nem teljesítette. 2025. május 1-től 14 hónap alatt 1.605.596 forint tartásdíjat nem fizetett meg önhibájából. Most az esztergomi járási ügyészség emelt vádat. 15 komáromi újszülöttet köszöntöttek a Jókai Ligetben. Komárom város önkormányzata baba köszöntőre várta a családokat, amelyen Komárom legfiatalabb lakóit és családtagjaikat ünnepelték. Ezúttal 15 újszülött, 7 kislány és 8 kisfiú részesült a város jó kívánságaiban. A családokat dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és dr. Árvai Nikolett államtitkár országgyűlési képviselő, valamint Vajda Bence alpolgármester köszöntötte. És most programajánlat, így az utolsó pillanatokra, ugyanis még egy óra kertmozi lesz Nassájon a Búcsú téren, július 18-án szombaton, azaz ma 21 órától. A Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus zenés vígjátékot vetítik. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a Művelődési Házban tartják. És ha valaki nem tudná, a Hogyan tudnék élni nélküled egy romantikus vígjáték, amely egy kalandos balatoni nyár történetét meséli el, amely örökre megváltoztatja egy fiatal pár életét Demjén Ferenc legnépszerűbb dalaival. A film főszereplői között Törőcsik Franciskát, Ember Márkot, Marics Pétert és Királyi Marcellt is láthatjuk. És legvégül sport, edzőmeccsnek indultám, rangadó lett a Tatabánya Sárisáv futballmérkőzésről, számolt be róla a kemba.hu oldal. Parás hangulat, kemény párharcok, kiállítások és három gól, így lehet jellemezni a nagy iramú játékot nyújtó összecsapást. A Grosics Gyula stadionban a mérkőzés hazai sikert hozott, nyert a Tatabánya, a végeredmény pedig 3-0. A hírperceket 2026. július 18-án szombat este Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket erre a mai napra. Holnap reggel 7 óra 57 perckor újra találkozunk. Addig is hallgassák a Forrás Rádiót és érezzék magukat jól. Viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsora. A házigazda DJ Hubi.
1: Hello, hello, sziasztok! Ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda műsorvezető, jó magam, DJ Hubi, Hubik Sándor. Indul is az első élő mixóra, lejátszunk a

9 órában Doom Panda érkezik a lejátszott mögé. A Club Session ezúttal Johnny Stayer pörgeti tovább, tehát még egyszer ne feledd, ma este pesgőt a csajoknak szingli party, ördöge van, fagyizó, baj, Petőfi Sándor út 58 perá, ott találkozunk, felnőtt buli, felnőtt közönség és felnőtt zenék. Erre alapozzuk az első élő mixórát, működik SMS Viber számunk 0620 978 9785, ide várom.

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubik.

0: TR mixel majd nektek egy egész órán keresztül, majd 22 órától sem állunk meg. A szombat este folytatódik Sugar Radio Show és Robin Schulz egy órás összeállításával. SMS Viber számunk egész élő műsor alatt él 0620 978 975. Maradjatok a következő órában is velünk, hangerőt fel!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: És már is érkezik a második élő mixor, a Saturday Live Session. A szombat esti mix műsorunkban Dom Panda pörgeti a legjobb zenéket. 22 óráig SMS Viber számunk továbbra is 0620 978 975. Hangerőt fel, jó szórakozást, maradjatok velünk.
1: Saturday Live Session. A lemezjátszók mögött Dom Panda.

0: műsorral pedig jövő héten szombaton újra itt leszünk a Forrás Rádióban. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
1: Send us a message on Twitter and be sure to use the hashtag Robin Schulz.

esti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Stay tuned to Sugar Radio.

Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Forrás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.